0: fedezésére szánják. Sajtóértesülések szerint új 70 milliárd eurós katonai támogatásról dönthet a NATO is Ukrajna számára. A tervezetet a júliusi ankarai NATO csúcs találkozón mutatnák be. A fuvarozási nyilvántartásból egyértelműen kiderül, hogy hol van aszbesztszennyezett kőzózalék, így a mentesítés is megkezdődhet, közölte az építési vállalkozók országos szövetségének elnöke. Koi László elmondta, a két lehetőség közül az egyik, hogy egy aszfaltréteggel letakarják a szennyezett felületet, így az nem porzik tovább, a másik pedig, hogy felszedik a kőzózalékot és teljesen új utat építenek. Adománygyűjtést indított az Ökumenikus Segélyszervezet a Fülöp-szigeteki földrengés károsultjainak. Az ázsiai ország déli részét sújtó természeti csapásban legkevesebb 32-en meghaltak, és több mint 200-an megsérültek. Sok ház összedőlt, és iskolák, kórházak, közintézmények is megrongálódtak. A 7,8 erősségű földmozgás miatt néhány órára a cunami riadót rendeltek el a térségben. Újra elérhető a vonatinfo, a szerelvények valós tartózkodási helyét mutató térképes alkalmazás. A következő hetekben azon dolgoznak, hogy az információk a MÁV Plus applikációjában és webes felületen is elérhetők legyenek, közölte Vitézi Dávid, közlekedési és beruházási miniszter. A héten folytatódik a szúnyogirtás, ezúttal Szabolcsban a Tiszatónál és a Dráva mentén a lárvák biológiai gyérítését végzik. A kifejlett szúnyogok elleni központi védekezésre eddig nem volt szükség. A lakosságot arra kérik, hogy rendszeresen ürítsék a ház körüli vízzel teli edényeket, hordókat, mert ezzel is megelőzhető a szúnyogok elszaporodása. Folytatódik a napos nyári idő kevés gomoly felhővel. Kedden a Dunántól északnyugati felén és az északi középhegységben lehet elszórtan egy-egy zápor, heves zivatar. Többfelé megélénkül, néhol megerősödik a szél. Északa 12-17, napközben 28-33 fok valószínű.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: És most!
3: Már is indul egy újabb óra a 97.7 Trio FM-en a Jásság kedvenceivel. Ez a Trio Tour Mix. 97.7 Trio FM. Melletted szól.

0: altatna.
1: Trio Tour Mix. A múlt és a jelen slágerei egy helyen. Ez a Trio Tour Mix. 97.7 Trio FM. Melletted szól.

0: doel, pere min. Egyszer minden fontosabb lesz majd, mint te meg én. Jó lesz majd egy gombóc közepén.
1: Rio FM mellette szól.

0: FM. Mellette szól.
1: Azt hiszem, hogy vagyunk olyan kapcsolatban, hogy erről beszéltek neked.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A Trio FM hírei.
1: Folytatódik a meleg nyári idő. Izrael és Irán leállította az egymás ellen indított rakétacsapásokat. Elvégezték az ideiglenes azbesztmentesítést Szombathely szőlősnél. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Az amerikai kérésnek engedve Izrael és Irán leállította az egymás ellen indított rakétacsapásokat. A két ország között vasárnap újult ki a fegyveres konfliktus. Jemenből és Iránból több hullámban indítottak rakétákat a zsidó állam felé. Válaszul az izraeli légierő katonai célpontokat támadt Iránban. Az amerikai elnök azonnali tűzszünetre szólított fel, és közölte, hogy a béketárgyalások folyamatban vannak, de az iráni kikötők amerikai blokkádja érvényben marad. Robbanás történt egy üzbegisztáni gáztöltőállomáson, hatan meghaltak, öt embert különböző súlyosságú sérülésekkel szállítottak kórházba. A robbanás okozta tűzben négy jármű és két föld alatti üzemanyagtároló tartály rongálódott meg. A Wizz Air és az Austrian Airlines ideiglenesen felfüggeszti izraeli repülőjáratait. Törölték az összes gépet, és a helyzettől függően a tervek szerint szerdán indítanák újra a járataikat. Izrael nem zárta le légterét, a Tel Aviv melletti Ben Gurion repülőtéren továbbra is fogadják és indítják a nemzetközi repülőjáratokat. Az iskolákban az Iránból Izraelre lőtt rakéták miatt kedden sem lesz tanítás. A közlekedés az a terület, ahol az uniós tagállamok csak egymással együttműködve tudnak valódi fejlődést elérni, hangsúlyozta Vitézi Dávid a szakminiszterek luxemburgi tanácskozása után. Az ülésen szó volt a légiutas jogokról, a kártérítési szabályok átláthatóbbá tételéről, a több országban átívelő európai vasúti jegyek szabályozásáról és a járművek elektromos átállásának kérdéseiről is. Konstruktív magyar együttműködést ígért az európai vasúti közlekedés fejlesztésében a közlekedési és beruházási miniszter. Elvégezték az ideiglenes azbesztmentesítést, így újra használhatják az autósok a Szombathely szőlősnél kialakított P+R parkolót. A vasúti megállóhelynél a kálciumkloridos technológiát alkalmazták, ami 4-6 hétre nyújt védelmet. A terület végleges mentesítését aszfaltozással oldják meg. A héten folytatódik a szúnyogirtás, ezúttal Szabolcsban a Tiszatónál és a Dráva mentén a lárvák biológiai gyérítését végzik. A kifejlett szúnyogok elleni központi védekezésre eddig nem volt szükség. A lakosságot arra kérik, hogy rendszeresen ürítsék a ház körüli vízzel teli edényeket, hordókat, mert ezzel is megelőzhető a szúnyogok elszaporodása. Folytatódik a napos nyári idő kevés gomoly felhővel, kedden a Dunántúl északnyugati felén és az északi középhegységben lehet elszórtan egy-egy zápor, heves zivatar. Többfelé megélénkül, néhol megerősödik a szél. Éjszaka 12-17, napközben 28-33 fok valószínű.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: És most!
3: Már is indul egy újabb óra a 97.7 Trio FM-en a Jásság kedvenceivel. Ez a Trio Tour Mix. 97.7 Trio FM. Melletted szól.

Nosztalgia és friss dallamok. Trio Turmix minden hétköznap estétől. 97.7 Trio FM. Melletted szól.

97.7 Trio FM melletted szól. Izzad a tenyér, dolgos kéz az, ami valamit elér. Alulról kezd, amit felépítenél, ha nem es a cél, legyél nem.

0: erőt, a szögről leakasztottad az időt. Húzd meg, ford, mint a láva, várod a végét, kimaradáva. A napi felkészüléshoz lázban, mégsem lehet soha igazán kész. Fájdalom, szédülés, ami veled jár kéz a kéz.
1: Amíg az elemek benne,
0: túlhevít a nyugalom, a háború valóság. A harcot uralom, ahol az egyik eszi, a másik isza meg a felé. Mint a derűre ború, csak visszafelé. Csapat mindent oda teszi, tömegek üvöltenek, yes, yes. E napon, ezen az etapon, ha ebben állsz, és a célod az, ami közeli felé. Az igyekezet ide vezet a szellem eleve, ő, mi vagyunk a kezeket velem elővel. A hangom magatokért, a magyarokért, a zászló a csúcson fennmarad, amíg te kitörsz.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A Trio FM hírei.
1: Folytatódik a meleg nyári idő. Ukrajna újabb pénzügyi támogatást kapott az Uniótól. Adománygyűjtést indított az Ökumenikus Segélyszervezet a Fülöp-szigeteki földrengés károsultjainak. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. A Wizz Air és az Austrian Airlines ideiglenesen felfüggeszti izraeli repülőjáratait. Törölték az összes gépet, és a helyzettől függően a tervek szerint szerdán indítanák újra a járataikat. Izrael nem zárta le légterét a Tel Aviv melletti Ben Gurion repülőtéren, továbbra is fogadják és indítják a nemzetközi repülőjáratokat. Az iskolákban az Iránból Izraelre lőtt rakéták miatt kedden sem lesz tanítás. Az ukrán kormányfő megerősítette, hogy újabb pénzügyi támogatást kapott az Uniótól. Julija Sviridenko elmondta, hogy a 2,8 milliárd eurót az állami költségvetés kiemelt kiadásainak finanszírozására fordítják, elsősorban a szociális és humanitárius szükségletek fedezésére szánják. Sajtóértesülések szerint új 70 milliárd eurós katonai támogatásról dönthet a NATO is Ukrajna számára. A tervezetet a júliusi ankarai NATO csúcs találkozón mutatnák be. A fuvarozási nyilvántartásból egyértelműen kiderül, hogy hol van azbeszt szennyezett kőzózalék, így a mentesítés is megkezdődhet, közölte az Építési Vállalkozók Országos Szövetségének elnöke. Koi László elmondta, a két lehetőség közül az egyik, hogy egy aszfaltréteggel letakarják a szennyezett felületet, így az nem porzik tovább, a másik pedig, hogy felszedik a kőzózalékot és teljesen új utat építenek. Adománygyűjtést indított az Ökumenikus Segélyszervezet a Fülöp-szigeteki földrengés károsultjainak. Az ázsiai ország déli részét sújtó természeti csapásban legkevesebb 32-en meghaltak, és több mint 200-an megsérültek. Sok ház összedőlt, és iskolák, kórházak, közintézmények is megrongálódtak. A 7,8 erősségű földmozgás miatt néhány órára a cunami riadót rendeltek el a térségben. Újra elérhető a vonatinfo, a szerelvények valós tartózkodási helyét mutató térképes alkalmazás. A következő hetekben azon dolgoznak, hogy az információk a MÁV Plus applikációjában és webes felületen is elérhetők legyenek, közölte Vitézi Dávid, közlekedési és beruházási miniszter. A héten folytatódik a szúnyogírtás, ezúttal Szabolcsban a Tiszatónál és a Dráva mentén a lárvák biológiai gyérítését végzik. A kifejlett szúnyogok elleni központi védekezésre eddig nem volt szükség. A lakosságot arra kérik, hogy rendszeresen ürítsék a ház körüli vízzel teli edényeket, hordókat, mert ezzel is megelőzhető a szúnyogok elszaporodása. Folytatódik a napos nyári idő kevés gomoly felhővel. Kedden a Dunántúl északnyugati felén és az északi középhegységben lehet elszórtan egy-egy zápor, heves zivatar. Többfelé megélénkül, néhol megerősödik a szél. Éjszaka 12-17, napközben 28-33 fok valószínű.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: És most!
3: Már is indul egy újabb óra a 97.7 Trio FM-en a Jásság kedvenceivel. Ez a Trio Turmix. 97.7 Trio FM. Melletted szól.

0: Rio FM.
1: Rio FM. Mellette szól.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A Trio FM hírei.
1: Folytatódik a meleg nyári idő. Izrael és Irán leállította az egymás ellen indított rakétacsapásokat. Elvégezték az ideiglenes azbesztmentesítést Szombathely szőlősnél. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Az amerikai kérésnek engedve Izrael és Irán leállította az egymás ellen indított rakétacsapásokat. A két ország között vasárnap újult ki a fegyveres konfliktus. Jemenből és Iránból több hullámban indítottak rakétákat a zsidó állam felé. Válaszul az izraeli légierő katonai célpontokat támadt Iránban. Az amerikai elnök azonnali tűzszünetre szólított fel, és közölte, hogy a béketárgyalások folyamatban vannak, de az iráni kikötők amerikai blokkádja érvényben marad. Robbanás történt egy üzbegisztáni gáztöltőállomáson, hatan meghaltak, öt embert különböző súlyosságú sérülésekkel szállítottak kórházba. A robbanás okozta tűzben négy jármű és két föld alatti üzemanyagtároló tartály rongálódott meg. A Wizz Air és az Austrian Airlines ideiglenesen felfüggeszti izraeli repülőjáratait. Törölték az összes gépet, és a helyzettől függően a tervek szerint szerdán indítanák újra a járataikat. Izrael nem zárta le légterét a Tel Aviv melletti Ben Gurion repülőtéren, továbbra is fogadják és indítják a nemzetközi repülőjáratokat. Az iskolákban az Iránból Izraelre lőtt rakéták miatt kedden sem lesz tanítás. A közlekedés az a terület, ahol az uniós tagállamok csak egymással együttműködve tudnak valódi fejlődést elérni, hangsúlyozta Vitézi Dávid a szakminiszterek luxemburgi tanácskozása után. Az ülésen szó volt a légiutas jogokról, a kártérítési szabályok átláthatóbbá tételéről, a több országban átívelő európai vasúti jegyek szabályozásáról és a járművek elektromos átállásának kérdéseiről is. Konstruktív magyar együttműködést ígért az európai vasúti közlekedés fejlesztésében a közlekedési és beruházási miniszter. Elvégezték az ideiglenes azbesztmentesítést, így újra használhatják az autósok a Szombathely szőlősnél kialakított P+R parkolót. A vasúti megálló helynél a kálciumkloridos technológiát alkalmazták, ami 4-6 hétre nyújt védelmet. A terület végleges mentesítését aszfaltozással oldják meg. A héten folytatódik a szúnyogirtás, ezúttal Szabolcsban a Tiszatónál és a Dráva mentén a lárvák biológiai gyérítését végzik. A kifejlett szúnyogok elleni központi védekezésre eddig nem volt szükség. A lakosságot arra kérik, hogy rendszeresen ürítsék a ház körüli vízzel teli edényeket, hordókat, mert ezzel is megelőzhető a szúnyogok elszaporodása. Folytatódik a napos nyári idő kevés gomoly felhővel. Kedden a Dunántól északnyugati felén és az északi középhegységben lehet elszórtan egy-egy zápor, heves zivatar. Többfelé megélénkül, néhol megerősödik a szél. Éjszaka 12-17, napközben 28-33 fok valószínű.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: És most!
3: Már is indul egy újabb óra a 97.7 Trio FM-en a Jásság kedvenceivel. Ez a Trio Turmix. 97.7 Trio FM. Melletted szól.

0: leszek hozzá.
1: Minden hétköznap 19 órától reggel 7 óráig Trio Turmix, ahol a múlt és a jelen legjobb slágereiből válogatunk. Engedje, hogy a zene elvarázsolja.

0: egyedül. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A Trio FM hírei.
1: Ma is sok napsütésre számíthatunk, megszavazta az országgyűlés a képviselők tiszteletdíjának csökkentését. Folytatódik a szúnyogírtás. Jó reggelt kívánok, Labányi Judit vagyok. Oroszország elutasította az ukrajnai és az európai vezetők által előterjesztett legújabb béketárgyalási javaslatokat. Szergej Lavrov külügyminiszter azt mondta, hogy a háború a harctéren fog eldőlni. Előzőleg Volodymyr Zelenszkij ukrán elnök nyílt levélben szólította fel Vlagyimir Putyint a kétoldalú tárgyalások folytatására és személyes találkozót javasolt. Az ukrán elnök szerint azonnali tűzszünetre és a jelenlegi frontvonal alapján indított egyeztetésekre van szükség. A Nemzetközi Atomenergia Ügynökség felszólította Iránt, hogy engedjen betekintést az Egyesült Államok és Izrael által tavaly lebombázott nukleáris létesítményekbe. Irán válaszul azt üzente, hogy az Egyesült Államok a nemzetközi jogot megsértve bombázta le a nukleáris létesítményeit, és állítja, hogy atomprogramja békés célokat szolgál. Megszavazta az országgyűlés a képviselők tiszteletdíjának csökkentését. Az országgyűlési képviselők fizetése 40%-kal csökken. A bizottsági elnökök és alelnökök, valamint a frakcióvezetők és helyetteseik pótlékát ugyanakkor megemelik. A fővárosi képviselőknek megszűnik a benzinkártya, és a mobil számlájukat is maguk fizetik ezentúl a képviselők. Az irodabérletre fele annyi, az alkalmazottakra pedig 30%-kal jut majd kevesebb. A közlekedés az a terület, ahol az uniós tagállamok csak egymással együttműködve tudnak valódi fejlődést elérni, hangsúlyozta Vitézi Dávid a szakminiszterek luxemburgi tanácskozása után. Az ülésen szó volt a légiutas jogokról, a kártérítési szabályok átláthatóbbá tételéről, a többi országon átívelő európai vasúti jegyek szabályozásáról és a járművek elektromos átállásának kérdéseiről is. Konstruktív magyar együttműködést ígért az európai vasúti közlekedés fejlesztésében a közlekedési és beruházási miniszter. Elvégezték az ideiglenes aszbesztmentesítést, így újra használhatják az autósok a Szombathely szőlősnél kialakított P+R parkolót. A vasúti megállóhelynél a kálciumkloridos technológiát alkalmazták, ami 4-6 hétre nyújt védelmet. A terület végleges mentesítését aszfaltozással oldják meg. A héten folytatódik a szúnyogírtás, ezúttal Szabolcsban, a Tiszatónál és a Dráva mentén a lárvák biológiai gyérítését végzik. A kifejlett szúnyogok elleni központi védekezésre eddig nem volt szükség. A lakosságot arra kérik, hogy rendszeresen ürítsék a ház körüli vízzel teli edényeket, hordókat, mert ezzel is megelőzhető a szúnyogok elszaporodása. Ma is sok napsütés várható, de a megnövekvő gomolyfelhőkből a Dunántúlon és északkeleten zápor, zivatar kialakulhat. Napközben 28 és 33 fok közé melegszik a levegő.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: És most!
3: Már is indul egy újabb óra a 97.7 Trio FM-en a Jásság kedvenceivel. Ez a Trio Tour Mix. 97.7 Trio FM. Melletted szól.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A következő reklámblokk meghallgatása 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Te sem bírsz már a hőséggel? Élvezd az otthonod tökéletes hőmérsékletét minden évszakban. Szerezd be Wi-Fi-s hűtő-fűtő Gorenje klímádat a Szatmárinál. Csendes működés, energiatakarékos megoldás mostantól csak 139.900 forinttól. Keresd a Jászberényi Szatmáriban. Jákóhalmi út 3/A.
3: Ez volt a reklám.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A következő reklámblokk meghallgatása 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Figyelem, Jászberi! Újra Pornograszt koncert a városban. Június 13-án szombaton este 9-től hatalmas bulival várunk mindenkit a Jépi Arena udvarban. Igazi örömzene, felszabadult hangulat vár rád, ahol felcsendülnek a legnagyobb Pornograszt slágerek. Az est házigazdái pedig Wedding Disco és a Gentleman zenekar. Szerezd be a jegyedet időben online vagy a Szatócs parfümben a piac téren. Ne maradj le! Június 13. szombat este 9 óra, Jépi Arena udvar. Ez nem csak koncert, ez élmény.
3: Ez volt a reklám.
4: A Trio FM hírei.
5: Ma is sok napsütésre számíthatunk. Oroszország elutasította a legújabb béketárgyalási javaslatokat. Megszavazta az országgyűlés a képviselők tiszteletdíjának csökkentését. Jó reggelt kívánok, Labányi Judit vagyok. Oroszország elutasította az ukrajnai és az európai vezetők által előterjesztett legújabb béketárgyalási javaslatokat. Szergej Lavrov külügyminiszter azt mondta, hogy a háború a harctéren fog eldőlni. Előzőleg Volodymyr Zelenszkij ukrán elnök nyílt levélben szólította fel Vlagyimir Putyint a kétoldalú tárgyalások folytatására és személyes találkozót javasolt. Az ukrán elnök szerint azonnali tűzszünetre és a jelenlegi frontvonal alapján indított egyeztetésekre van szükség. A Nemzetközi Atomenergia Ügynökség felszólította Iránt, hogy engedjen betekintést az Egyesült Államok és Izrael által tavaly lebombázott nukleáris létesítményekbe. Irán válaszul azt üzente, hogy az Egyesült Államok a nemzetközi jogot megsértve bombázta le a nukleáris létesítményeit, és állítja, hogy atomprogramja békés célokat szolgál. Megszavazta az országgyűlés a képviselők tiszteletdíjának csökkentését. Az országgyűlési képviselők fizetése 40%-kal csökken. A bizottsági elnökök és alelnökök, valamint a frakcióvezetők és helyetteseik pótlékát ugyanakkor megemelik. A fővárosi képviselőknek megszűnik a benzinkártya, és a mobilszámlájukat is maguk fizetik ezentúl a képviselők. Az irodabérletre fele annyi, az alkalmazottakra pedig 30%-kal jut majd kevesebb. A közlekedés az a terület, ahol az uniós tagállamok csak egymással együttműködve tudnak valódi fejlődést elérni, hangsúlyozta Vitézi Dávid a szakminiszterek luxemburgi tanácskozása után. Az ülésen szó volt a légiutas jogokról, a kártérítési szabályok átláthatóbbá tételéről, a többi országon átívelő európai vasúti jegyek szabályozásáról és a járművek elektromos átállásának kérdéseiről is. Konstruktív magyar együttműködést ígért az európai vasúti közlekedés fejlesztésében a közlekedési és beruházási miniszter. Elvégezték az ideiglenes aszbeszt mentesítést, így újra használhatják az autósok a Szombathely szőlősnél kialakított P+R parkolót. A vasúti megállóhelynél a kálciumkloridos technológiát alkalmazták, ami 4-6 hétre nyújt védelmet. A terület végleges mentesítését aszfaltozással oldják meg. A héten folytatódik a szúnyogírtás, ezúttal Szabolcsban, a Tiszatónál és a Dráva mentén a lárvák biológiai gyérítését végzik. A kifejlett szúnyogok elleni központi védekezésre eddig nem volt szükség. A lakosságot arra kérik, hogy rendszeresen ürítsék a ház körüli vízzel teli edényeket, hordókat, mert ezzel is megelőzhető a szúnyogok elszaporodása. Ma is sok napsütés várható, de a megnövekvő gomoly felhőkből a Dunántúlon és északkeleten zápor, zivatar kialakulhat. Napközben 28 és 33 fok közé melegszik a levegő.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
6: És most
7: indul a reggel.
6: Jó reggelt!
7: Reggeli starter, a Trio FM napindítója.

0: A műsorvezetők éles látásáról a Jászberényi Honti Optika gondoskodik.
1: 7 perccel múlt 7 óra, ez már a keddi nap, indítunk itt a Trio FM-en. Kellemes és szép reggelt kívánok mindenkinek, én Pálinkás Zsolt vagyok, belevágunk a mai napba is. A járság kedvenceim mellett gyűjtögetem a friss, hasznos információkat. Ne feledkezzünk meg névnaposainkról sem, már is köszöntöm Annabella, Anna Mária, Lívia és Félix nevet viselő hallgatóinkat. Boldog névnapot kívánok! Itt a Trión pedig belevágunk a mai összeállításba Katy Perry slágerével. Itt a tavalyi siker, a Bandits.

Szép reggelt kívánok mindenkinek, kedden a kánikulai melegé lesz a főszerep, igazi strandidőre számíthatunk, a napfolyamán sok napsütésre van kilátás, csupán kevés felhő zavarhatja meg a napsütést, a délutáni órákban aztán megnövekszik majd a fátyol és gomoly felhőzet, de csapadékra nem kell számítani, a déli eszél mérsékelt marad, de néhol érénkebb szélökések is előfordulhatnak, reggel 15 fok körül mérhetünk, azonban a napfolyamán gyorsan melegszik majd az idő, délutánra 29 fok köré emelkedik majd a hőmérő higanyszál a térségünkben. Készüljenek fel a melegre és fogyasszanak bőségesen folyadékot.

0: Ez a Trio FM, a Helyesség Rádiója, folytatjuk a friss közlekedési hírekkel. A 4-es főúton Becsésnél gyalogos átkelőt építenek, a 21-es kilométernél. Itt útszűkületre és esetenként félpályás lezárásra kell számítaniuk. Szintén a 4-es főutat érinti, hogy Szolnokon a Szent István Tisza híd Budapest felüli végén cserélik a dilatációs szerkezetet, emiatt félpályás lezárást vezettek be, a 99-es kilométernél pedig jelzőlámpa irányítja a forgalmat. A reggeli és a délutáni csúcsidőszakban itt torlódásra készülhetünk. Nézzük a térségünket érintő további munkálatokat. A 31-es főúton a 45-ös és a 47-es kilométer szelvény között útszűkület lassítja a forgalmat. A Monor és a Tápiószele közötti 31-12-es úton szintén útszűkületbe futhatunk, a 40-es és a 42-es kilométer szelvény között. Itt az útkarbantartásunkák miatt félpályán halad a forgalom. Jelszalsó Szent György és Tiszasű között, a 32-26-as úton pedig az első két kilométeren szintén félpályás lezárás nehezíti a haladást. Jó utat kívánok mindenkinek a mai napra is!
1: 97.7 Trio FM, a Helyesség Rádiója.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A következő reklámblokk meghallgatása 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Megújult külső, több tér, fejlettebb digitális élmény. Megérkezett a régi kedvenc, amibe újra beleszeret. Vadonatúj Mazda CX-5 már 12.999.900 forinttól. Mazda, japán szellemben alkotva. Az ajánlat nem teljes körű, a részletekről érdeklődj önmárka kereskedésünkben.
3: Az önmárka kereskedése Zakar és Társa Kft. Cegléd, külső Jászberény út 48, zakarautó.hu.
4: Chuck Berry azt mondta róla, ő a legfeketébb hangú fehér énekes, akit valaha hallottam. Június 12-én, pénteken, Jászberénybe érkezik Deák Bill Gyula és a Rossz Vér turné. Egy hang, ami mögött évtizedek lüktetnek. 20 órakor fellép Ferenci György és a Racka Jam, majd Bill és a zenekara, ahol vendég Tátrai Tibor gitárlegenda. Ez nem egy csak még egy koncert, ez találkozás, igazi blues, ahol minden dal egy újabb történet. Találkozzunk június 12-én este 8-kor a Jászberényi Székely Mihály szabadtéri színpadon. Jegyek az eventim.hu oldalon. Vár mindenkit szeretettel Ferenci György és a Racka Jam, Tátrai Tibor, illetve Deák Bill Gyula és zenekara.
5: Ez volt a reklám.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Ez

Köszöntöm Önöket, jó reggelt kívánok, elérkeztünk a napi horoszkóp összeállításunkhoz. Kedden a kis szerencse bolygója Vénusz és a nagy szerencse bolygója Jupiter együttállása kerül majd a rák egyébe, ráadásul a halagban járó holddal kiegészülve igazán szerencsés hatásokat ígérnek a csillagok, már is jönnek a részletek. A kosok számára a mai nap elképesztő energiákat tartogat, kiválóan haladhatnak a feladatokkal, csupán arra figyeljenek, hogy türelmesebbek legyenek másokkal. A bikák meglepő, de izgalmas lehetőségekre számíthatnak, akár egy váratlan munkai ajánlat is érkezhet. Az ikrek számára a pénzügyek terén nyílhatnak kedvező lehetőségek, érdemes nyitott szemmel járniuk. A rákok életében egy komolyabb fordulat következhet be, egy korábbi lehetőség ismét visszatér, amivel most érdemes élniük. Az oroszlánoknak azt tanácsolják a csillagok, hogy legyenek nyitottak és fogadják el az univerzum ajándékait. A szűzegy szülöttei könnyedén rendeztetik korábbi félreértéseiket, és délután még egy jó hír is megkönnyebbülést hozhat számukra. Idáig a horoszkópunk első része, nem sokára érkezik a folytatás.

Ez még mindig a reggeli starter, itt a napindítónkban hozom a horoszkópunk második részét. A mérleg számára kifejezetten jól alakul a kedd, valósággal ragyognak és úgy éreztetik, hogy minden akadály elhárul előlük. A skorpiók számára nyitválnak a lehetőségek az ismerkedésre, érdemes az irányítást a kezükbe venniük. Annyira sok visszanyerhetik az optimizmusukat, elszállhat belőlük a korábbi feszültség. A bakok gyakorlatilag bármit elérhetnek, amit ma elterveznek, csak érniük kell a kínálkozó lehetőségekkel. A vízöntők számára ez egy igazi szerencsenap lehet, érdemes a halogatott feladatokat mára időzíteni. Végezetül a halak jegyében születtek számára minden ügyükben sikerre számíthatnak, ha pedig egyedülállóak, egy új ismeretség is bekopogtathat az ajtón. Ez volt a horoszkópunk június 9-ére, a legjobbakat kívánom mindenkinek a mai napra!

0: Hamarosan 8 óra, folytatjuk a friss hírekkel, ám előtte még itt lesz a piaci körképünk a Cekkel, melyben a Jászberényi piac mai kínálatát veszük górcső alá. A következő órát pedig indítjuk Taylor Swift Schlagerével, itt lesz az Antihero.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: A következő reklámblokk meghallgatása 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Cekker, heti piacozás. Cekker. Vegyük a Cekkert, irány a Jászberényi piac. Heti piacozás a Trio FM-mel. Mi kerül ma a szatyrunkba? Cekker.
0: Ez a Trio FM, a Jászság rádiója, a következő percekben pedig piacozunk, itt a Cekker rovatunk, melyből már is kiderül, hogy mindent érdemes ma vásárolni a Jászberényi piacon. Jönnek a legfrissebb ajánlatok Kárpáti Mártitól. Jó reggelt, Márti, szia!
3: Jó reggelt kívánok, üdvözlöm a hallgatókat, szia Zsolti!
0: Már is összeraktad nekünk a listát a Jászberényi piac ajánlataiból, szerintem vágjunk is bele.
3: Így van, nagyon széles a választék, úgyhogy kezdjük el. Kaliforniai paprika 1295, 1100, 1950 forint, kévé paprika 695, 750, 1295 és 1380 forint, a hegyes erős paprikát 970 és 1295 forintért adják, káfia paprika 695 forintnál indul és 1950-ért is kapható, a fürtös paradicsom 1750 forint ma reggel. A sima paradicsom 580-ért láttam legkedvezőben, aztán 995, 1295 és 1500 forintért is adja. Uborka nagyon nagy választékban van, 695 forint jó uborka, 595 forint snack uborka, 580, 695 forint és a saláta uborka szintén 695 forintért kapható. Édes káposzta akciósan 250 forint, egyébként 495 forint, csak úgy, mint a kálkáposzta. A zöld babnak kilója 2500 és 2600 forint, a zöld borsó 1380, máshol 1500 forintba kerül, a fokhagyma 2500 forint, a paciton 580, másik pulton 1500 forintba kerül, a padlizsán 995 és 1200 forint, Tupini 550-680 forint, a Zeller 680-700 és 850 forintért kapható, sárgarépa 480-700-800 forint, csomósan 500 forint, a vegyes zöldség csomóban 600 forintért kapható, egyébként a lédig 1200 és 1500 forint, a tégla 650 forint, jégsalátát 750-ért láttam, a lólósalátát 500-ért adják, spárga is kapható 1500 forintért, és van egy érdekesség, ami ritkán van a piacon, rebarbara 2500 forintért kapható, brokkoli 1500 forint, a sóska és a spenót szintén 1500 forint ma reggel, karfiolt 495 forintért láttam, vörös hagyma 300, illetve 450 forintos áron kapható, a lila hagyma 330 és 495 forint, burgonya 495, 450, 550 forintért kapható, a deziré burgonya 350 forint, saláta burgonya szintén 350 forintért adják, karalábé 380, 80 és 400 forint, a töknek kilója 580 forint, gomba 1190 és 1500 forintért kapható, sörreteg 680 forint, a gyömbér pedig 1380 forintba kerül.
0: A Jászberényi piac keddi ajánlatából válogatunk, folytatjuk tovább a gyümölcsökkel.
3: Földi eper még mindig van 1500, máshol 3600 forint egy kiló. A görög dinnye 995 forint, méz dinnye is kapható 750 és 995 forintos áron. Az alma jobbára 550 forint, őszi barack 1380, 1500 forint, sárga barack 1500 forintba kerül, narancs 995 forint, citrom 1500 forint, a nektarin 750, 1380, 1500 forintba kerül, ribizli is van már 995 forint, csak úgy, mint a málna, ami szintén 995 forintos áron kapható, cseresznye több helyen található 1000 forint, 1300, 1500 forintért, a vilmos körte akciósan 500 forint, de máshol 1280-1500 forintba kerül, szőlő 850 forint, a banán 595 forint, áponyán a kilója 1000 forint, a megy 1500 forint, a kiwi 1280, az avokádónak darabja 350, grapefruitot 1250 forintért adnak, és megjelent a csemere kuparica is 600 forint egy cső. Húsfélék is kaphatók a piacon, füstölt kolbásznak 4000 forint kilója, füstölt húsok 4000 forint, ugyancsak kolozsvári szalonna, erdélyi szalonna, szintén 4000 forint kilós áron kapható, prémium szalonna 3500 forintba kerül, a füstölt szalonnát 3000 forintért adják, a pört 4500 forint, ugyancsak annyi, mint a tepertő. Az abáról szalonna 3200 forint, kenőmájas is kapható 3300 forintért, disznósajt 3500 forint, császár szalonna 4500 forint, a sütnivaló gurka 2000 forint, házi zsír 1200 forint, illetve 3000 forint a 2,5 kilós kiszerelésű. A sütőkolbász 2400 forintba kerül, a vastag kurka 2200 forint, véres kurka is kapható 2200 forintért, fehér sózott szalonna 2500 forint, és levescsont is elvihető 1000 forint egy kiló. A piacon, mint mindig, most is kapható a finom savanyúságok, egészen különleges fajták is vannak, ebből is ajánlok. A vegyes csípős 1500 forint, ugyanúgy, mint az almapaprika csípős, a fehér gyöngyhagyma 2000 forint, a pepe erős paprika is 2000 forintba kerül, keszeri paprika, a cseresznye paprika, az alma és a kápia csípős paprika 2000 forint, a lila hagyma savanyúságként 2500 forint, fokhagymával töltött uborka 3000 forintért kapható, fokhagyma savanyítva 4000 forint, temege uborka 2000 forint, karfiol savanyítva 1750 forint, csak úgy, mint a kisdínje, kovászos uborka 1500 forint, székle is 1500 forint, bébi kukorica is savanyított formában 5500 forintba kerül egy kiló.
0: Az elmúlt percekben itt a Trio FM-en a Jászberényi Piac június 9-i keddi ajánlatából szemezgettünk a friss információkat ma reggel is. Köszönjük szépen Kárpáti Mátinak!
3: Én is köszönöm a lehetőséget, jöjjenek Jászberényre a piacra, vegyenek frisset, finomat hazai!
2: Cekker a Trio FM-mel. Friss információk Jászberényből. Piacozzunk együtt legközelebb is!
4: Öltöztesse fel otthonát kívülbelül a Horizont festékházból. Baumit glettanyagok, hérafal festékek, drive-it vakolatok kedvezményes áron. Ingyenes színkeveréssel és szaktanácsadással várunk hétfőtől szombatig. Horizont festékház, Jászberény, Kossuth Lajos út 47. A színek otthona, otthon a színe.
5: Lássuk, milyen költségek várnak rám ebben a hónapban. Az autóm szervizelése biztosan nincs köztük.
6: Hiszen a Dacia Dusterhez 5 év díjmentes karbantartás jár. Szóval a Dusterem most 5 évig spórol nekem. Ráadásul a kezdő ára is remek. A Dacia Duster már 6.699.000 forinttól elvihető. További részletek a dacia.hu oldalon és márkakereskedésünkben.
0: Önt is várja a Dacia Jászberényi szalonja a Nagykátai úton.
7: Ez volt a reklám.
2: A Trio FM hírei.
8: Ma is sok napsütésre számíthatunk, csökken a képviselők fizetése. Éjfélig jelenthetik be a gazdálkodók a tavaszi fagykárokat. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Csökken a képviselők fizetése. Az országgyűlési képviselők tiszteletdíja a jelenlegi átlagosan havi bruttó 2,2 millió forintról 1,3 millióra mérséklődik. A bizottsági elnökök és alelnökök, valamint a frakcióvezetők és helyetteseik pótlékát ugyanakkor megemelik. A fővárosi képviselőknek megszűnik a benzinkártya, és a mobilszámlájukat is maguk fizetik ezentúl a képviselők. A kormány kiemelt figyelmet fordít a gyermekvédelmi rendszer újjáépítésére, mondta a miniszterelnök az országgyűlésben. Magyar Péter hangsúlyozta, hogy az ágazatban dolgozóknak bérrendezésre kiszámítható életpályára, szakmai támogatásra és mentális segítségre van szükségük, hogy megfelelően tudjanak gondoskodni a rájuk bízott gyerekekről. Elfogadta az országgyűlés a deviza alapú hitelszerződésekkel összefüggésben elrendelt végrehajtások, valamint az ezekhez kapcsolódó peres eljárások felfüggesztéséről szóló törvényjavaslatot. A jogszabály célja, hogy időt biztosítson a korábbi törvények felülvizsgálatára. Miniszteri biztosként Grósz Judit fogja össze a jövőben a közmédia körüli teendőket. Feladata a közmédia kiegyensúlyozott működésének előkészítése és az ehhez kapcsolódó szakmai társadalmi egyeztetés koordinálása lesz, közölte a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter. Tar Zoltán hozzátette, hogy a közmédia vezetésére nyilvános pályázatot írnak ki, addig átmeneti vezetése lesz a szervezetnek. Grósz Judit korábban az RTL Magyarország vezérigazgató helyetteseként dolgozott. A szuvenaritás védelmi hivatal megszüntetéséről, a gyűlöletkeltésre alkalmas politikai reklámok visszaszorításáról, gazdasági reklámok szabályozásáról, valamint egyes beruházási szabályok módosításáról is tárgyal ma az országgyűlés. Az ülés 9 órakor napirend előtti felszólalásokkal kezdődik. Ma éjfélig jelenthetik be a gazdálkodók a tavaszi fagykárokat. Az adatokat az Államkincstár elektronikus kárbejelentő felületén rögzíthetik. Az Agrártárca a napokban közölte, hogy a Hungaromet felülvizsgálta az elmúlt időszak minimum hőmérsékleti adatait. Az új információk már elérhetők az agro.met.hu oldalon. A héten Szabolcsban, a Tiszatónál és a Dráva mentén folytatódik a szúnyogirtás. A szakemberek arra kérik a lakosságot, hogy rendszeresen ürítsék a ház körüli vízzel teli edényeket, hordókat, mert ezzel is megelőzhető a szúnyogok elszaporodása. Napos, helyenként gomoly felhős idő lesz ma is. Délutántól a Dunántúl északnyugati felén és az északi középhegységben alakulhat ki elszórtan egy-egy zápor, viharos széllel kísért zivatar. Napközben 29-34, késő este 21-26 fok várható.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
7: És most!
1: Indul a reggel.
7: Jó reggelt!
1: Reggeli Starter, a Trio FM napindítója.

A piaci körképünk és a friss hírek után már is folytatjuk a reggeli startet, 8 perccel múlt 8 óra, köszöntöm Önöket, én Pálinkás Zsolt vagyok. Június 9-én sok szeretettel köszöntjük névnapjuk alkalmából az Annabellákat és az Anna Máriákat, de ma ünnepelnek még a Félixek is. A Félix név egyébként latin eredetű, jelentése pedig boldog, és tenyeltessen ünnepeltjeinket. Itt a Trión szólnak ebben az órában is a kedvencek, Tém Impala újdonságával folytatjuk, ez a Dracula.

Ez a Trio FM, a Helyesség Rádiója, folytatjuk a friss közlekedési hírekkel. A 4-es főúton Becsésnél gyalogos átkelőt építenek a 21-es kilométernél. Itt útszűkületre és esetenként félpályás lezárásra kell számítaniuk. Szintén a 4-es főutat érinti, hogy Szolnokon a Szent István Tisza híd Budapest felüli végén cserélik a dilatáció szerkezetet. Emiatt félpályás lezárást vezettek be, a 99-es kilométernél pedig jelzőlámpa irányítja a forgalmat. A reggeli és a délutáni csúcsidőszakban itt torlódásra készülhetünk. Nézzük a térségünket érintő további munkálatokat. A 31-es főúton a 45-ös és a 47-es kilométer szelvény között útszűkület lassítja a forgalmat. A Monor és a Tápiószelek közötti 31-12-es úton szintén útszűkületbe futhatunk, a 40-es és a 42-es kilométer szelvény között. Itt az útkarbantartásunkák miatt félpályán halad a forgalom. Jelszalsó, Szentgyörgy és Tiszasű között

0: A 32-26-as úton pedig az első két kilométeren szintén félpályás lezárás nehezíti a haladást. Jó utat kívánok mindenkinek a mai napra is!
1: 97.7 Trio FM, a Jászság Rádió.

0: Az eseménynaptár támogatója a Sütőház Kft., ahol a pékáró születik.
1: Nézzük, milyen jeles évfordulókat jegyez a kalendárium június 9-ére. 1640-ben ezen a napon született első Lipót magyar király, akinek hosszú uralkodása alatt kezdődött meg az ország felszabadítása a török hódoltság alól. Még messzebbre visszatekintve az ókori Rómába, ezen a napon hunyt el Néró császár, és ekkor kiáltották ki császárrá Septimius Severust is. 179 éve született Haussmann Alajos, a korszak egyik meghatározó építésze. Az irodalomkedvelőknek Charles Dickens nevelett ismerős, aki 156 éve, 1870-ben hunyt el. 216 éve született Otto Nikolai, a windsori vígnők alkotója, 161 éve Carl August Nielsen dán zeneszerző, és ma lenne 85 esztendős John Lord, a rock történelem egyik ikonja, a Deep Purple legendás organistája.
0: Az eseménynaptár támogatója a Sütőház Kft., ahol a pékáró születik.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A következő reklámblokk meghallgatása 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Figyelem, Jászberi! Újra Pornograszt koncert a városban. Június 13-án szombaton este 9-től hatalmas bulival várunk mindenkit a Jépi Arena udvarban. Igazi örömzene, felszabadult hangulat vár rád, ahol felcsendülnek a legnagyobb Pornograszt slágerek. Az est házigazdái pedig Wedding Disco és a Gentleman zenekar. Szerezd be a jegyedet időben online vagy a Szatócs Parfümben a piac téren. Ne maradj le! Június 13 szombat este 9 óra, Jépi Arena udvar. Ez nem csak koncert, ez élmény.
1: Hirdessen a Jászság rádiójában. Ott vagyunk mindenhol, autóban, munkahelyen, háztartásban vagy akár mobiltelefonon. Így hirdetése biztosan célhoz ér. Kedvezményes hirdetési lehetőségeket kínálunk az ön cég vállalkozása számára is. További információkért, valamint személyre szabott ajánlatainkért keresse kollégáinkat a Facebook oldalunkon található elérhetőségeinken. Trio FM. Együtt a sikerhez vezető úton.
3: Ez volt a reklám.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
4: Trio FM. Reggeli starter.
1: Ahol a zene és a helyi információk találkoznak.

az unalmas reggeleket, a szenvedős ébredéseket elküldtük jó messzire. Reggeli Starter, élőben Jászberényből a 97.7 Trio FM-en.

Ez a Trio FM, a Jászság Rádió, egy felhívás a kétkerekűvel közlekedőknek. Holnap, azaz június 10-én, szerdán reggel, bringás reggelivel várják a kerékpárosokat Jászapátin. A program reggel 6 óra 30 perctől egészen 8 óra 30 percig tart. A szervezők a városban az István Király gyógyszertár előtti téren, egészen pontosan a körforgalomnál fogadják az érkezőket. Pattanjanak nyerekbe, és kezdjék a napot egy kis frissítővel a munkahagyadiskola előtt.

0: Ez a Trio FM Jazzbrainből. Fontos információ, hogy a pollenterhelés a következő napokban várhatóan ismét felerősödik, így az allergiásoknak érdemes felkészülniük. A pázsit fűfélék pollen koncentrációja jellemzően közepes magas tartományban alakulhat, a csalánfélék virágpora közepes mennyiségben van jelen a levegőben. A fenyőfélék, az úti fű, a hárs és a bálványfa virágpora alacsony közepes koncentrációban lehet jelen. Hasonlóan alakul a helyzet a kültéri allergégombák esetében is, melyek spóra száma szintén az alacsony közepes tartományban várható. Alacsony koncentrációban találkoztatunk a levegőben a bodza, a ciprus és a tiszafa félék, valamint a szelíd gesztenye virágporával. A lágyszárúak közül a lórom, az ernyős virágzatúak, a gyékény és a kenderfélék pollenje is alacsony szinten van jelen. A pollen információk után pedig vissza a kedvencekhez. Ez a reggeli starter.
1: Megjött

0: 9 óra van, folytatjuk a hírekkel, kapcsoljuk az MT hírszolgálatot, az információkat követően pedig igazi zenei csemege érkezik. Itt lesz Jennifer Lopez és David Guetta közös újdonsága, a See Me Tonight.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: A következő reklámblokk meghallgatása 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Építkezés előtt áll, vagy nyílászárói elavultak, vagy zavarja az utcai zaj? Ne habozzon, cserélje ablakait korszerűbbre a Jász Ablak Kft-vel! Látogasson el Jászberény, Kossuth Lajos út 65-tel alszám alatt található bemutató termünkbe. Keresse kollégáinkat, és kérjen ingyenes felmérést, szaktanácsadást! Tervezzük meg együtt nyílászáró cseréjét! Bővebb információk www.jászablak.hu.
4: Ez volt a reklám!
5: A Trio FM hírei.
6: Ma is sok napsütésre számíthatunk, csökkent a képviselők fizetése. Drogterjesztőket fogtak el Kőbányán. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Csökken a képviselők fizetése. Az országgyűlési képviselők tiszteletdíja a jelenlegi átlagosan havi bruttó 2,2 millió forintról 1,3 millióra mérséklődik. A bizottsági elnökök és alelnökök, valamint a frakcióvezetők és helyetteseik pótlékát ugyanakkor megemelik. A fővárosi képviselőknek megszűnik a benzinkártya, és a mobilszámlájukat is maguk fizetik ezentúl a képviselők. A kormány kiemelt figyelmet fordít a gyermekvédelmi rendszer újjáépítésére, mondta a miniszterelnök az országgyűlésben. Magyar Péter hangsúlyozta, hogy az ágazatban dolgozóknak bérrendezésre, kiszámítható életpályára, szakmai támogatásra és mentális segítségre van szükségük, hogy megfelelően tudjanak gondoskodni a rájuk bízott gyerekekről. Elfogadta az országgyűlés a deviza alapú hitelszerződésekkel összefüggésben elrendelt végrehajtások, valamint az ezekhez kapcsolódó peres eljárások felfüggesztéséről szóló törvényjavaslatot. A jogszabály célja, hogy időt biztosítson a korábbi törvények felülvizsgálatára. Miniszteri biztosként Grósz Judit fogja össze a jövőben a közmédia körüli teendőket. Feladata a közmédia kiegyensúlyozott működésének előkészítése és az ehhez kapcsolódó szakmai társadalmi egyeztetés koordinálása lesz, közölte a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter. Tar Zoltán hozzátette, hogy a közmédia vezetésére nyilvános pályázatot írnak ki, addig átmeneti vezetése lesz a szervezetnek. Grósz Judit korábban az RTL Magyarország vezérigazgatója helyetteseként dolgozott. Több mint 16 kiló kábítószergyanús anyagot foglaltak le Kőbányán. A növényi törmelék külföldről érkezett. A rendőrséget a NAV repülőtéri igazgatósága értesítette a Ferihegyi átvizsgáláson felfedezett csomagokról. A megrendelőket egy 35 éves kínai és egy 20 éves cseh férfit a kézbesítéskor egy kőbányai raktárnál vették őrizetbe. A drog fekete piaci értéke mintegy 65 millió forint. A nyomozók a két férfi lakásán a drog terjesztéséhez szükséges eszközöket is lefoglalták. Ma éjfélig jelenthetik be a gazdálkodók a tavaszi fagykárokat. Az adatokat az Államkincstár elektronikus kárbejelentő felületén rögzíthetik. Az Agrártárca a napokban közölte, hogy a Hungaromet felülvizsgálta az elmúlt időszak minimum hőmérsékleti adatait. Az új információk már elérhetők az agro.met.hu oldalon. Napos, helyenként gomoly felhős idő lesz ma is. Délutántól a Dunántúl északnyugati felén és az északi középhegységben alakulhat ki elszórtan egy-egy zápor, viharos széllel kísért zivatar. Napközben 29-34, késő este 21-26 fok várható. Holnap egy gyenge hideg front miatt egyre nagyobb területen elered az eső, és néhány fokkal hűvösebb is lesz.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.

0: műsorvezető éles látásáról a Jászberényi Honti Optika gondoskodik.
1: 9 óra múlt, pontosan 9 óra múlt 8 perccel folytatjuk a Trio FM keddélőtjét. Sok szeretettel köszöntök mindenkit, azokat is, akik még csak most kapcsoltak be a műsorba. Ez a reggel is tart el napindítónk, és ahogy szoktuk, 9 és 10 között programajánlatokat hozok. Megnézzük, milyen idő, megnézzük, milyen kikapcsolódási lehet, megnézzük, milyen kikapcsolódási lehetőségek várnak ránk a következő napokban, hetekben. Ami a zenéket illeti, egy Beyoncé sláger forog, itt lesz a Single Ladies, de zenél nekünk még Lady Gaga, valamint Fun Replay is.

Ez a Trio FM, a Jászság rádiója. Motorosok, figyelem, június 18-a és 21-e között Alattyánon a focipályán rendezik meg a Femir Riders motoros találkozót. A színpadon olyan zenekarok garantálják majd a hangulatot, mint a Nemzeti Hang, a Motherfield, a Blues Company és a Continuum. A szervezők pedig a legkisebbekre is gondoltak, egész hétvégén ingyenes gyereksorok várja majd a családokat. Érkezik a Rossz Vér turné június 12-én ezen a hétvégén szombaton. Deák B. Gyula lép majd fel a Székely Mihály szabadtéri színpadon. A koncert különlegessége, hogy előtte Ferenci György és a Raszka Jam zenél, és színpadra lép a gitárlegenda Tátai Tibor is. Kellemes kikapcsolódást kívánok a programokhoz, hamarosan folytatjuk további ajánlatokkal.

0: Ez a Trio FM, a Jelság rádiója, folytatjuk a friss közlekedési hírekkel. A 4-es főúton Becsésnél gyalogos átkelőt építenek, a 21-es kilométernél. Itt útszűkületre és esetenként félpályás lezárásra kell számítaniuk. Szintén a 4-es főutat érinti, hogy Szolnokon a Szent István Tisza híd Budapest felüli végén cserélik a dilatáció szerkezetet, emiatt félpályás lezárást vezettek be, a 99-es kilométernél pedig jelzőlámpa irányítja a forgalmat. A reggeli és a délutáni csúcsidőszakban itt torlódásra készülhetünk. Nézzük a térségünket érintő további munkálatokat. A 31-es főúton a 45-ös és a 47-es kilométer szelvény között útszűkület lassítja a forgalmat. A Monor és a Tápiószelek közötti 31-12-es úton szintén útszűkületbe futhatunk, a 40-es és a 42-es kilométer szelvény között. Itt az útkarbantartásunkák miatt félpályán halad a forgalom. Jelszalsó Szentgyörgy és Tiszasű között, a 32-26-as úton pedig az első két kilométeren szintén félpályás lezárás nehezíti a haladást. Jó utat kívánok mindenkinek a mai napra is!
1: 97.7 Trio FM, a Jásság Rádió.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A következő reklámblokk meghallgatása 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Nézd csak! Ott a Children's Baba volt. Amikor a nagyobbik kezdte az ovit, itt találta meg a tökéletes kis cipőjét.
3: Komolyan? És most is visszajársz?
2: Persze! Most, hogy a kicsi bölcsibe megy, itt mindent beszereztem neki. Kényelmes ruhák, puha takarók, apró játékok. Minden egy helyen, és mindig olyan kedvesek.
4: Children's Baba volt. Jászberény, Bercsényi út 5. 10 év tapasztalata egy fedél alatt, hogy az első napok az oviban, bölcsiben, akár az iskolában is örömteliek legyenek. Children's, a legkisebbekért, szívvel, lélekkel.
5: Finom falatok egész héten, a legjobbak tálalásában. Gasztrokaland a Trio FM-mel.
6: Ez a menüajánló.
7: A Sólyom Hotel június 9-én kedden az új napi menüjében kínál tyúkhúslevest és rakott burgonyát. A húsmentes ajánlatban vegetáriánus finomságok, további főételek közül pedig kérhető mediterrán sertésszelet, kunlecsó, tejszínes medvehagymás csirkeragú, entes tokány és olaszos hircemel. Rendeltünk a Sólyom Hotelből az 57-401-267-es telefonszámon. A Bírs kávézó és bisztó mai kínálatában csontleves, májgombózleves, hideg levendulás őszi baraszkrémes tejszínhabbal. Ehetünk még magyaros krumplis tésztát savanyú borkával, grillezett csirke mellett négy sajtmártással, választható mediterrán csirkenyás fetás görög salátával, valamint a tészta kedvelőknek bolognai spagetti négy sajtos nyokki és milánói penne. Rendelés felvétel a Bírs kávézó és bisztó elérhetőségén 0620-240-4044. A Firpo Pizzeria mai napi menüjében pár rizszele tartármártással rizssel. Elérjük a napi menü 11 és 15 óra között a Firpo Pizzériában. A Pipacsétterem vár ma minket zelderkrémleves serét zöldséglevessel, a további kínálatban temesvári sertésszel tésztával, lencsefőzelék sertéspörköltel, lecsósmáj főtburgonyával és készül még harcsopaprikás túros csusza is. Rendelhetünk a Pipacsétteremből az 57-405-510-es telefonszámon. Az Aranykanál étterem finomságai június 9-én szegedi csirkegulyás, zöldségleves gazdagon, szezámos csirkemell rizssel joghurtos salátával, vadas sertésszelet makaronival, rántott sajt, kelkáposzta főzelék sertéspörköltel, illetve csőben sült brokkoli rizssel, a vega menüben pedig rántott mozzarella zöldséges rizssel. Két telefonszámot adok az Aranykanál étteremhez, 57-403-290 és 0620-470-3733. Bőséges a választék a Karaván önkiszolgáló étteremben is, készül náluk cukini krémleves bazsalikommal, trópusi gyümölcsleves, gombapaprikás galuskával, bolognai spagetti, fokhagymás flekken, tökmagos érce rántva, rántott sertésborda, varga béles, megymártás roston csirke mellel. Elérjük a Karaván önkiszolgáló éttermet az 57-406-710-es telefonszámon. A River Bistro kedre kertésznevest készít, eszterházi sertésragú tésztával és Valentin csirkemel jászméréssel a mai ajánlatukban. Rendeletünk az 57-407-500-as számon.
6: Ez volt a menü ajánló.
5: Jó étvágyat kíván a Trio FM.
2: Ez volt a reklám.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
8: Trio FM reggeli starter.
1: Ahol a zene és a helyi információk találkoznak.

0: Velünk, köztünk, rólunk. A Trio FM regionális hírei.
1: Letartóztatásban a tapétavágóval támadó jássági nő. Árnyékolták a jászberényi piac csarnok üvegfelületeit. Nyitott kertek délutánját tartottak jászárok szálláson. Köszöntöm Önöket! A mikrofonnál Kisnemetné Király Éva. Letartóztatták a jászberényi járási ügyészség indítványára azt a 34 éves jászadányi nőt, akit felfegyverkezve elkövetett garázdaság büntettével és könnyű testi sértés vétségével gyanúsítanak. A gyanú szerint a nő jászadányon a Kossuth-Lajos úton telefonált, majd öngyújtót kért egy padon ülő, általa látásból ismert férfitól. Miután a férfi közölte, hogy nincs nála öngyújtó, a nő később minden további szóváltás nélkül visszament hozzá, és a nála lévő tapéta vágóval körülbelül 20 cm hosszan megvágta a sértett jobb vádliát, valamint egy kisebb vágást is okozott neki. Ezt követően elvette a korábbi sérüléséből lábadozó férfi mankóját, és azzal több alkalommal megütötte. A nőnél egy 13 cm penge hosszúságú kés is volt, amelyet a támadás során nem használt, majd a helyszín közelében eldobott. A sértett 8 napon belül gyógyuló sérüléseket szenvedett. Az ügyészség szerint a nőnek nincs megtartó munkahelyi és családi kapcsolata, csavargó életmódot folytat, és a bejelentett lakcímén sem tartózkodik rendszeresen. A letartóztatást a és elrejtőzés veszélye, valamint a bűnismétlés kockázata miatt indítványozták. A támadás indoka egyelőre nem tisztázott, a sértett kiválasztása véletlenszerűnek tűnik, ezért a nyomozás során az elkövető elmeorvosi vizsgálata is indokolt lett. A Szolnoki Járásbíróság nyomozási bírája elrendelte a nő letartóztatását, a gyanúsította döntést tudomásul vette. Kellemesebb lehet a forró nyári napokon a jászberényi piaccsarnok hőmérséklete elkészült, ugyanis az üvegfelületek belső oldalának hővédőfóliával történő árnyékolása tudatta közösségi oldalának kivitelezést Budai Lóránt polgármester. A kezdeményezést felkaroló Bota Judit önkormányzati képviselő mintegy 60 piaci árus aláírásával ellátott kérést tolmácsolt az elmúlt év során az önkormányzat felé, így a parkoló felüli homlokzaton összesen 20 négyzetméteren, az udvar felől 100 négyzetméteren biztosították a hő- és napvédelmet. A komfortérzetet növelő beruházást az Arculaten Design Kft. Végezte, bruttó 1,5 millió forint értékben, tájékoztatott a városvezetője. Nyitott kertek délutánját tartottak jászárok szálláson. A város már 7 éve csatlakozik rendszeresen a Legszebb Konyhakertek, Magyarország Legszebb Konyhakertjei országos programhoz. Ezúttal az ötletgazda, a program kezdeményezője Sári Kovács Szilvia is ellátogatott árokszállásra, és részt vett a kert bemutatókon, melyek során 3 helyszínen jártak. Pálné Major Krisztina és Pál Attila a magas ágyások praktikus és helytakarékos világát mutatta be. Járás Ivetta és Juhász Krisztián biodiversz kertjében egy jól működő harmonikus ökoszisztémát láthattak az érdeklődők, míg Szabó Erika és Szabó László a szabadföldi kertészetét mutatta be. Sári Kovács Szilvia programigazgató a kert látogatások során is számos hasznos kertművelési ötlettel segítette a jelenlévőket, ezt követően pedig a művelődési házban tartott előadást a konyhakertek legégetőbb kihívásairól, többek között a víz megtartásról. Jászfényszarun tartotta a soron következő ülését a jászsági jegyzőklub. A vendégeket a házigazda Zsámboki Sándor polgármester és dr. Voller Erika jegyző fogadta. A résztvevők értékelték az országgyűlési választások lebonyolításának tapasztalatait, valamint időszerű törvényességi és hatósági jogalkalmazói témakörben folytattak konzultációt. Az időszakosan megvastagodó fátyol felhőzet és a képződő gomoly felhők mellett általában sok napsütés várható. Az északi középhegységben alakulhat ki elszórtan zápor, zivatar, késő estén általában 21 és 26 fok közé hűl le a levegő, de északnyugaton ennél pár fokkal hidegebb is lehet. Ezek voltak a Trio Rádió regionális hírei, köszönöm megtisztelő figyelmüket, tartsanak velünk továbbra is.
0: Trio FM, reggeli starter,
2: ahol a zene és a helyi információk találkoznak. We'll be right back.

Ez a Trio FM, a Jászság rádiója, folytatjuk egy programajánlattal. Jászboldog háza igaz ünnepre készül, hiszen július 3-a és 5-e között a település ad otthont a jubileumi 30. Jász világtalálkozónak. 3 napon keresztül a közösségi, a kultúrái és a felhőtlen szórakozásé lesz a főszerep egy olyan rendezvénysorozaton, amelyre minden jászszármazásút és érdeklődőt sok szeretettel várnak. A pénteki nap az ünnepélyes pillanatoké, délután 3 órakor kezdődik majd a hivatalos megnyitó, de már korábban megismerhetik a település történetét a múlt és jelen kötet ünnepélyes bemutatóján. Az estét pedig a Magyar Banda koncertje és Lotfi Begi DJ-szettje tölti meg majd zenével. Szombaton reggel szentmisét követően 11 órától díszünnepség várja majd az érdeklődőket, de a nap folyamán számtalan hagyományőrző program, gyermekelőadás és kiállítás közül válogathatnak, az este pedig igazi koncertmaratont ígér, fellép többek között Dérheni, a Republika és éjfélkor a Kozmix együttes. Vasárnap sem áll meg az élet, a strand területén folytatódik majd a kavalkád, ahol a Cimbori Band és a Diva koncertje és Retrobuli zárja majd az eseményt. Ami a kísérő programokat illeti, lesz Jász utca, Magyar Veterán Gép és Járműgyűjtemény, kézműves és kirakodó vásár, légvárak, népi játszótér, arcfestés, csillámtetoválás a kicsiknek, illetve kipróbálhatják az érdeklődők az íjászatot is. Kellemes, tartalmas kikapcsolódást kívánok mindenkinek július 3-a és 5-e között Jászboldogházán, a 30. Jász világtalálkozón.

0: Mikor, hová?
1: A Trio FM ajánlja.
2: Ez a Trio FM a Jelság rádiója. Június 12-én pénteken itt Jászberényben igazi zenei utazásra hívjuk Önöket, hiszen érkezik Ferenci György és a Racka Zsen, valamint Deák Bél Gyula és a Rossz Vér turné. A vonalban pedig köszöntöm már is a magyar blues királyát, Deák Bél Gyulát. Szervusz Bél kapitány, üdvözöllek a műsorban.
3: Szervusztok!
2: Érkezik Jászberénybe a Rossz Vér turnétok, és különleges vendégekkel is készültök.
3: Lesznek vendégek is, olyanok például, mint a Tátai Tibor, akkor a Ferenci György és a Racka Zsen. És egy vokalistákkal, mindenkivel megyünk, reméljük, hogy jó lesz a buli, hogy gyertek, ha aki teheti, jöjjön el, nem fogja megbánni.
2: Ugye a Rossz Vér turné már a tavalyi esztendő során elindult, mesélj erről nekünk kicsit.
3: Ez igazából az a nagy turné, ez október, november és decemberben lesz igazából. Na, játszunk mindenfele, nyomjuk, amerre lehet, és akkor megy a turné, az Eventin csinálja ezt a turnét, úgyhogy reméljük, hogy jó fog elsülni a dolog, és hát mindenki jól fogja magát érezni. Hát reméljük, mert nem akármilyen zenészeket hívtam vendégül. Meg hát lesznek majd, de nem most, hanem a nagy október, november, decemberben lesz a Kereszti Sildikó is mindenki, úgyhogy reméljük, hogy egy nagyon jó programot tudunk csinálni. Hát legutóbb is egy nagyon jó buli volt az Ifjúsági Házban, hát reméljük, hogy most is az lesz.
2: Voltatok már többször itt Jászberényben, milyen érzések érkezel vissza ide a Jászságba?
3: Hát én szeretek járni, az az igazság, hogy régen is elég sokat játszottunk ott a gimnázium udvarba is, meg a pótkerék, de ott hátul a szabad téren, úgyhogy én szeretek a Jászságba járni.
2: Különleges lesz az este, hiszen Tátai Tibor is csatlakozik majd hozzátok a színpadon, ugye hatalmas közös múltatok van, mire számíthatunk most így tőletek?
3: Igen, a Hobóval is együtt nyomtuk, úgyhogy meg minden fele, úgyhogy én örülök neki, hogy elvállalta ezt a dolgot.
2: Mit üzensz így a jászsági hallgatóknak, akik már nagyon várják a pénteket?
3: Üdvözlök mindenkit, ölelés, akinek van ideje, jöjjön el, remélem, hogy jól lesz a bubin, jól fogjuk magunkat érezni, és mind találik blues, és mind találik rock and roll.
2: Az elmúlt percekben Bill kapitánnyal, Deák Bél Gyulával beszélgettem, köszönöm szépen, hogy itt voltál nekünk, és kívánok nektek egy nagyon jó bulit péntekre.
3: Köszönöm szépen, ölelek mindenkit, téged is, Zsoltikám, és köszönöm a lehetőséget.
0: A programok után vissza a Jászság kedvencei közé. Trio FM, melletted szól.

0: 10 óra is múlt már pár másodperccel. Szejfried Adél hozza a legfrissebb információkat. Az MT hírei után itt lesz a Sakátonya betétdala Reinvenció voltából. Itt lesz a Can't Fight the Moonlight. Köszönöm, hogy ezt az órát is a Trio FM-mel töltötték. Várom önöket a folytatásban is.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: A következő reklámblokk meghallgatása 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Az Aranykanál étterem vállalja céges és családi rendezvények, köztük ballagások teljes körű lebonyolítását. Ünnepeljetek nálunk, vagy rendeljetek bőséges tájainkból az otthoni partikra. Mindjárt itt a nyári szünet is, de a szülőknek nem kell aggódniuk. Az Aranykanál biztonságosan megoldja a mindennapi ebédet, méghozzá minden gyerek kedvére, akár házhoz szállítással is. Napi menüvel és à la carte étlappal várunk benneteket, ahol a legkülönfélébb ízvilágok közül választhattok, így garantáltan mindenki megtalálja a kedvencét. Bízzátok ránk a főzést, és töltsétek kényelemben a nyarat. Asztalfoglalás, tárrendelés és információ a 0657 403 290-es vagy a 0620 470 37 33-as telefonszámon. Aranykanál étterem, Jászberény, Mészáros Lázár utca 4, ahol az ízek és az élmények találkoznak.
4: Egy szerető is bonyodalmat okozhat. De mi történik, ha minden a feje tetejére áll? A Szeretőből egy is sok című vígjáték fergeteges humorral várja nézőit. A színpadon Gregor Bernadett, Trokán Anna, Suhajda Dániel, Baronics Gábor, Beleznai Endre és Barabás Kis Zoltán. Találkozzunk július 19-én 20 órakor a Jászberényi Szabadtéri Színpadon. Jegyek hangjegyszínház.hu.
5: Fuvarozás, műszaki vizsga vagy diagnosztika? Az MVG Trans Járségi Műszaki Vizsga Centrum mindenben segít. Személyautó, tehergépjármű és motorkerékpár műszaki vizsgáztatás, teljes olaj és olajszűrőcsere, komputeres diagnosztika, nemzetközi és belföldi áru szállítás, valamint túlméretes szállítás kül- és belföldre egyaránt. Szakértelem, gyors ügyintézés és kedvező árak. Várjuk Jászberényben az Alsó Muszáj 66 szám alatt a Boldogházi úton. Hívjon minket 30 399 6000. MVG Trans Jársági Műszaki Vizsgacentrum. Megbízhatóság, szakértelem, gördülékeny megoldások.
6: Ez volt a reklám.
1: A Trio FM hírei.
7: Ma is sok napsütésre számíthatunk. A kormány kiemelt figyelmet fordít a gyermekvédelmi rendszer újjáépítésére. Sztrájkolnak holnap a francia vasutasok. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Csökken a képviselők fizetése. Az országgyűlési képviselők tiszteletdíja a jelenlegi átlagosan havi bruttó 2,2 millió forintról 1,3 millióra mérséklődik. A bizottsági elnökök és alelnökök, valamint a frakcióvezetők és helyetteseik pótlékát ugyanakkor megemelik. A fővárosi képviselőknek megszűnik a benzinkártya, és a mobilszámlájukat is maguk fizetik ezentúl a képviselők. A kormány kiemelt figyelmet fordít a gyermekvédelmi rendszer újjáépítésére, mondta a miniszterelnök az országgyűlésben. Magyar Péter hangsúlyozta, hogy az ágazatban dolgozóknak bérrendezésre kiszámítható életpályára, szakmai támogatásra és mentális segítségre van szükségük, hogy megfelelően tudjanak gondoskodni a rájuk bízott gyerekekről. A vegyipari szakszervezetek szövetsége szerint az akkumulátoripar továbbra is fontos szerepet tölt be az autógyártásban. A szervezet elnöke azt mondta, ezt figyelembe véve érdemes átvilágítani az érintett cégeket és megvizsgálni az államilag támogatott beruházások hasznát, illetve kialakítani az ágazati stratégiát. A kormány szigorúbb szabályozást ígér a szektorban. Székely Tamás hangsúlyozta, a hazai akkugyárakban több mint 30 ezeren dolgoznak, így az üzemek gyárak bezárása nem kerülhet szóba. Több mint 16 kiló kábítószergyanús anyagot foglaltak le Kőbányán. A növényi törmelék külföldről érkezett. A rendőrséget a NAV repülőtéri igazgatósága értesítette a ferihegyi átvizsgáláson felfedezett csomagokról. A megrendelőket egy 35 éves kínai és egy 20 éves cseh férfit a kézbesítéskor egy kőbányai raktárnál vették őrizetbe. A drog fekete piaci értéke mintegy 65 millió forint. A nyomozók a két férfi lakásán a drog terjesztéséhez szükséges eszközöket is lefoglalták. foglalták. Sztrájkolnak holnap a francia vasutasok. Országszerte és több nemzetközi vonalon is fennakadásokra kell számítani. Az Intercity-knek csak a fele közlekedik majd. Kimaradó járatokra figyelmeztetnek a regionális vonalakon is, különösen Párizs környékén. Az Állami Vasúttársaság szakszervezetei béremelést követelnek, valamint tiltakoznak a vállalati struktúra átalakítása ellen. A Fülöp-szigeteken 36-ra emelkedett a tegnapi földrengés halálos áldozatainak száma, több mint 450-en megsérültek. Az ázsiai ország déli részén csak nem 80 ezer embert érintett a 7,8-es erősségű földmozgás. Sok épület összedőlt, iskolák, kórházak, közintézmények is megrongálódtak. A térségben néhány órára cunami riadót rendeltek el. Napos, helyenként gomoly felhős idő lesz ma is. Délutántól a Dunántúl északnyugati felén és az északi középhegységben alakulhat ki elszórtan egy-egy zápor, viharos széllel kísért zivatar. Napközben 29-34, késő este 21-26 fok várható.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.

0: Ez a Trio FM, a Jászság Rádiója. 10 óra múlt folytatjuk tovább a kedd délelőttünket. Ma június 9-én Jászberényben, itt az Ifjúsági Jászban segíthetünk, hiszen a Magyar Vörös Kereszt munkatársai várják Önöket véradásra 12.30 és 16.30 között. A soron következő alkalom pedig június 11-én csütörtökön lesz, akkor Jászapátin, a Közösségi Jászban. Az István Király út 2-4 szám alatt várják a véradókat 13 és 17 óra között. Ha tehetik, kérem, segítsenek.
1: Trio FM. A Jászság ritmusa.
2: A Jászság ritmusa.
3: I dance by water beneath the Mexican sky. Drink some margaritas by swing of blue lights. Listen to the mariachi play at midnight. Are you with me? Are you with me?

Ez a Trio FM játszbereimből egy aggasztó, az iskolákat és a családokat is érintő felmérés eredményeiről számolok be. Gyorsan terjed az e-cigaretta és más új nikotintermék használata a fiatalok körében. Az Országos Korányi Pulmonológiai Intézet által koordinált nemzetközi projekt felmérése szerint az iskolák gyakran nem rendelkeznek megfelelő eszközökkel a jelenség kezelésére. A kutatásban résztvevő tanárok 43-61% közötti arányban tapasztalták azt, hogy az elmúlt két évben jelentősen nőtt az ilyen termékek használata a diákok körében. A szakemberek szerint a legveszélyeztetettebb korosztály a 12-15 év közötti fiataloké, ők próbálják ki ugyanis a leggyakrabban ezeket az eszközöket. A projekt megállapításai alapján ráadásul több országban hiányoznak a struktúrált iskolai megelőzési programok, a pedagógusoknak pedig további képzésekre lenne szükségük az új nikotintermékek egészségügyi kockázatáról. A nemzetközi együttműködés éppen ezért azon dolgozik, hogy javítsa a krónikus légúti betegségek megelőzését és korai felismerését.

0: Programajánlóban folytatjuk június 21-én fergeteges gyereknap várja a családokat Jászárok szálláson, a Strand és Termálfürdőben. A legkisebbeknek és a tinédzsereknek is remek hírünk van, 18 éves kor alatt a belépés teljesen ingyenes. A szórakozás pedig már délelőtt 10 órakor kezdődik, a babákat és mamákat kerekítő foglalkozás várja Kovács Zoltánné Lajos Krisztinával. Az aktívabb gyerkőcök egészen délután 4-ig birtokba vehetik a légvárat, a játszóházat, az óriás csúszdát és kipróbálhatják a légfocit, vagy éppen az eurojumpingot. Aki az ügyességét tenné próbára, a Sterep Szigvé pálya és a tarnamenti íjászklub jóvoltából íjászat is várja. Az állatbarátok sem fognak unatkozni, számukra állatbemutatóval és állatbarátkozóval készülnek a szervezők. Délelőtt 11 órától a Só című interaktív népesét láthatják a Sanyi, Én és a gyerekek előadásában, miközben Kis Simonné Goda Éva vezetésével kreatív foglalkozás is indul. Délután 3 órakor a Buborék zenekar élő koncertre teszi fel a koronát a napra. Töltsenek el egy vidám és tartalmas napot Jászárok szálláson, június 21-én a gyermeknapi rendezvényen.
1: A Jászság kedvencei éjjel-nappal.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A következő reklámblokk meghallgatása 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Vannak ízek, amik felett nem jár el az idő. Gázberényben a lángosnak már története van. Most azonban elhoztuk a kedvencedet egy kicsit másképp is. Kóstold meg újdonságunkat. A teljes kiörlésű lángost, amelyet akár laktózmentes sajttal és tejföllel is kérhetsz. Várunk a Jászberényi Városi Piacon az Ádi büfében, a buszpályaudvartól és a főtértől mindössze pár percre. Próbáld ki te is! Aki szeret, az etet. Ádi büfé.
3: Lássuk, milyen költségek várnak rám ebben a hónapban. Az autóm szervizelése biztosan nincs köztük.
4: Hiszen a Dacia Dusterhez 5 év díjmentes karbantartás jár. Szóval a Dusterem most 5 évig spórol nekem. Ráadásul a kezdő ára is remek. A Dacia Duster már 6.699.000 forinttól elvihető. További részletek a dacia.hu oldalon és márkakereskedésünkben.
5: Önt is várja a Dacia Jászberényi szalonja a Nagykátai úton.
6: Finom falatok egész héten a legjobbak tálalásában. Gasztrokaland a Trio FM-mel.
7: Ez a menü ajánló.
8: A Sólyom Hotel június 9-én kedden az új napi menüjében kínál tyúkhúslevest és rakott burgonyát. A húsmentes ajánlatban vegetáriánus finomságok, további főételek közül pedig kérhető mediterrán sertésszelet, kunlecsó, tejszínes medvehagymás csirkeragú, entes tokány és olaszos ircemel. Rendeltünk a Sólyom Hotelből az 57-401-267-es telefonszámon. A Bírs kávézó és bisztó mai kínálatában csontleves, májgombócleves, hideg levendulás őszi baraszkrémes tejszínhabbal. Ehetünk még magyaros krumplis tésztát savanyú borkával, grillezett csirke mellett négy sajtmártással, választható mediterrán csirkenyás fetás görög salátával, valamint a tészta kedvelőknek bolognai spagetti négy sajtos nyokki és milánói penne. Rendelés felvétel a Bírs kávézó és bisztró elérhetőségén 0620-240-4044. A Firpo Pizzeria mai napi menüjében párizs zele tartármártással, rizssel. Elérjük a napi menü 11 és 15 óra között a Firpo Pizzériában. A Pipacsétterem vár ma minket zelderkrémlevessel és zöldséglevessel, a további kínálatban temesvári sertésszel, tésztával, lencsefőzelék sertéspörköltel, lecsósmáj főtburgonyával és készül még harcsopaprikás túros csusza is. Rendelhetünk a Pipacsétteremből az 57-405-510-es telefonszámon. Az Aranykanál étterem finomságai június 9-én szegedi csirkegulyás, zöldségleves gazdagon, szezámos csirkemell rizssel joghurtos salátával, vadas sertésszelet makaronival, rántott sajt, kelkáposzta főzelék sertéspörköltel, illetve csőben sült brokkoli rizssel, a vega menüben pedig rántott mozzarella zöldséges rizssel. Két telefonszámot adok az Aranykanál étteremhez, 57-403-290 és 0620-470-3733. Bőséges a választék a Karaván önkiszolgáló étteremben is. Készül náluk cukini krémleves bazsalikommal, trópusi gyümölcsleves, gombapaprikás galuskával, bolognai spagetti, fokhagymás flekken, tökmagos érce rántva, rántott sertésborda, varga béles, megymártás roston csirke mellel. Elérjük a Karaván önkiszolgáló éttermet az 57-406-710-es telefonszámon. A River Bistro kedre kertésznevest készít, eszterházi sertésragú tésztával és Valentin csirkemell jászméréssel a mai ajánlatukban. Rendeletünk az 57-407-500-as számon.
7: Ez volt a menü ajánló.
6: Jó étvágyat kíván a Trio FM.
2: Ez volt a reklám.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
9: Így könnyebb nekivágni a napnak. Reggeli starter. A mi reggelink.

Ez a Trio FM Jászberényből kalandozunk egy kicsit a filmek világában. Holnap, azaz június 10-én szerdán érkezik a hazai mozikba Steven Spielberg legújabb 35. filmje, a Leleplezés napja. Bár a történet középpontjában a földön kívüli élet áll, az Oscar-díjas rendező külön hangsúlyozta, hogy ő maga nem tekinti hagyományos sci-finek az alkotást. Spielberg szerint a film sokkal inkább a világunk jelenlegi fejlődését és az éppen megszülető tudományos felfedezéseket tükrözi. A történetben Margaret Fairchild meteorológust Emily Brandt alakítja, a kiberbiztonsági szakértő Daniel Kellnert Josh O'Connor játsza, míg a titkos szervezet vezetőjét Colin formálja meg. A rendező elmondta, hogy a film valójában az empátiáról és az emberek összekovácsolásáról szól, amit a mai megosztott világban különösen hiányciknek érez. Aki szereti a feszült, gondolatébresztő mozikat, annak érdemes ezt megtekinteni. Holnap tehát indul az Oscar-díjas rendező Steven Spielberg új filmje a mozikban, ez a Leleplezés napja.

0: Velünk, köztünk, rólunk. A Trio FM regionális hírei.
1: Idén is biztosítja a Jászadányi önkormányzata a gyermekek nyári ingyenes étkeztetését. Súlyos rablás Törökszentmiklóson. Sokat tesznek a környezetért a Berényi Albatrosz fogyatékkal élők nappali ellátásának fiataljai. Köszöntöm Önöket! A mikrofonnál Kisnőmetnik irányéva. A Jászadányi önkormányzat szünidei gyermekétkeztetés keretében idén is biztosítja az ingyenes déli főétkezést a hátrányos helyzetű és rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő, halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek részére a településen. Fontos információ, hogy az ellátást a szülőknek, törvényes képviselőnek kérelmeznie kell. Iskolásoknak a szünidei gyermekétkeztetés június 22-től augusztus 31-ig terjedő időszakra 50 munkanapra igényelhető. Ha a gyermek bölcsödés vagy óvodás, őt az ingyenes ebéd az intézmény zárvatartásának időtartama alatt illeti meg, így a bölcsödébe beíratott gyermekeknek június 29-től július 24-ig jár az ellátás, a tündérkert óvoda gyermekeinek június 29-től július 17-ig, míg a szivárvány óvodába beíratott gyerkőcök részére július 20-ától augusztus 7-ig igényelhető a déli főétkezés. Az ellátást munkanapokon biztosítják, a kitöltött kérelmeket június 12-ig lehet leadni a bölcsödében, az óvodákban, az iskolában vagy a polgármesteri hivatalban. Egy törökszentmiklósi szórakozóhelyen figyelt fel egy 29 éves törökszentmiklósi és egy 30 éves hajdúszoboszlói lakos egy férfire. Megbeszélték, hogy azzal a szándékkal, hogy meglopják, követni fogják. Az elhatározást tett követte, a vasútállomáson megpróbálták a sértett nadrág zsebéből kilógó pénztárcáját megszerezni. Az áldozat észrevette, mit akarnak, ezért dulakodás alakult ki. A két tettes lefogta a földre került sértettet, és erőszakkal elvették mobiltelefonját, pénztárcáját, amiben igazolványok, lakcímkártya, bankkártya és szépkártya is volt, majd zsákmányukkal távoztak. A bántalmazott az elsődleges orvosi vélemény szerint 8 napon belül gyógyuló sérülést szenvedett. A két férfi 3 alkalommal próbálta a bankautomatából pénzt levenni a megszerzett kártyával, azonban a próbálkozásaik sikertelenek maradtak. Másnap a szépkártyával 3-szor vásárolt egyikük, mintegy 13 ezer forint értékben. A bejelentés követően még aznap elfogták a fiatalabbik rablót, majd másnap a társa is rendőrkézre került. Rablás és információs rendszer felhasználásával elkövetett csalás miatt gyanúsítottként hallgatták ki őket, majd őrizetbevételükkel egyidejűleg kezdeményezték letartóztatásukat. A Jászberényi Albatrosz fogyatékkal élők nappali ellátásának fiataljai példát mutatnak Jászberényben. A közösség számára a környezetvédelem nem egyetlen napos program, hanem mindennapi elköteleződés, hangsúlyozta Utasi Hajnalka intézményvezető. A nappali ellátás létrejötte óta havi rendszerességgel szerveznek személygyűjtő akciókat Jászberény különböző részein, többek között a Rákóczi úton. A fiatalok és segítőik közösen gyűjtik össze a szétdobált hulladékot, hozzájárulva ezzel egy tisztább és élhetőbb városi környezethez. Az intézmény mindennapi tevékenységében kiemelt szerepet kap a környezettudatos életmód gyakorlati megvalósítása, a fiatalokat bevonják a konyhakert és a virágok gondozásába is. Legutóbbi személygyűjtő akciójuk során dr. Horváth Ferenc mentőorvos megállt a lelkes csapat mellett, és Túró Rudival lepte meg őket. A kedves gesztussal, figyelmességgel nagy örömet szerzett a fiataloknak, megerősítve bennük azt az érzést, hogy munkájukat mások is értékelik. Az Albatrosz közössége arra biztat mindenkit, hogy csatlakozzon környezettudatos kezdeményezésekhez, hiszen a fenntartható jövő közös felelősségünk, mondta Utasi Hajnalka intézményvezető. Az időszakosan megvastagodó fátyol felhőzet és a képződő gomoly felhők mellett általában sok napsütés várható. Az északi középhegységben alakulhat ki elszórtan zápor, zivatar, késő estén általában 21 és 26 fok közé hűl le a levegő, de északnyugaton ennél pár fokkal hidegebb is lehet. Ezek voltak a Trio Rádió regionális hírei, köszönöm megtisztelő figyelmüket, tartsanak velünk továbbra is!
0: Melletted! Melletted! Trio FM!

Rádió FM Jászberényből. Véget ért a reggeli starter, de folytatjuk a napközben magazinunkkal. Különleges hangulatú hétvégén van túl a Jászság fővárosa. Jászberény ugyanis idén a Berény utónevű települések országos találkozójának adott otthont. Az eseményről beszámolunk majd 11 után a napközben magazinunkban. Számítok figyelmükre továbbra is.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A következő reklámblokk meghallgatása 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Te sem bírsz már a hőséggel? Élvezd az otthonod tökéletes hőmérsékletét minden évszakban. Szerezd be wifis, hűtő-fűtő, Gorenje klímádat a Szatmárinál. Csendes működés, energiatakarékos megoldás mostantól csak 139.900 forinttól. Keresd a Jászberényi Szatmáriban. Jákóhalmi út 3/A.
3: Megújult külső, több tér, fejlettebb digitális élmény. Megérkezett a régi kedvenc, amibe újra beleszeret. Vadonatúj Mazda CX-5 már 12.999.900 forinttól. Mazda, japán szellemben alkotva. Az ajánlat nem teljes körű, a részletekről érdeklődjön márka kereskedésünkben.
4: Az önmárka kereskedése Zakar és Társa Kft. Cegléd, külső Jászberény út 48, zakarautó.hu.
5: Ez volt a reklám.
6: A Trio FM hírei.
7: Ma is sok napsütésre számíthatunk, csökken a képviselők fizetése. Betelt a nevezési lista az idei Balatonátúszásra. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Csökken a képviselők fizetése. Az országgyűlési képviselők tiszteletdíja a jelenlegi átlagosan havi bruttó 2,2 millió forintról 1,3 millióra mérséklődik. A bizottsági elnökök és alelnökök, valamint a frakcióvezetők és helyetteseik pótlékát ugyanakkor megemelik. A fővárosi képviselőknek megszűnik a benzinkártya, és a mobil számlájukat is maguk fizetik ezentúl a képviselők. A vegyipari szakszervezetek szövetsége szerint az akkumulátoripar továbbra is fontos szerepet tölt be az autógyártásban. A szervezet elnöke azt mondta, ezt figyelembe véve érdemes átvilágítani az érintett cégeket és megvizsgálni az államilag támogatott beruházások hasznát, illetve kialakítani az ágazati stratégiát. A kormány szigorúbb szabályozást ígér a szektorban. Székely Tamás hangsúlyozta, a hazai akkugyárakban több mint 30 ezeren dolgoznak, így az üzemek gyárak bezárása nem kerülhet szóba. Betelt a nevezési lista az idei Balaton átúszásra. Július 18-án 10.500-an vághatnak neki az 5,2 kilométeres távnak Révfülöp és Balatonboglár között. A rövidebb, féltávra, valamint a szápos Balaton áthúzásra még van néhány szabad hely, de ezeknél is már 95%-os a telítettség, közölték a szervezők. Sztrájkolnak holnap a francia vasutak. Országszerte és több nemzetközi vonalon is fennakadásokra kell számítani. Az Intercity-knek csak a fele közlekedik majd. Kimaradó járatokra figyelmeztetnek a regionális vonalakon is, különösen Párizs környékén. Az állami vasúttársaság szakszervezetei béremelést követelnek, valamint tiltakoznak a vállalati struktúra átalakítása ellen. Droggal átitatott faárut foglaltak le Chilében. A több mint 100 tonna kábítószert, főként kokaint és ketamint az európai piacra szánták. Értéke meghaladja a 8 milliárd dollárt. A dél-amerikai országban ez volt az eddigi legnagyobb ilyen típusú kábítószerfogás. A Fülöp-szigeteken 36-ra emelkedett a tegnapi földrengés halálos áldozatainak száma, több mint 450-en megsérültek. Az ázsiai ország déli részén csak nem 80 ezer embert érintett a 7,8-es erősségű földmozgás. Sok épület összedőlt, iskolák, kórházak, közintézmények is megrongálódtak. A térségben néhány órára cunami riadót rendeltek el.
8: Az időjárás jelentés támogatója a Farkasfa Bútor Kft. Minden, ami egy bútorhoz kell.
7: Napos, helyenként komoly felhős idő lesz ma is. Délutántól a Dunántúl északnyugati felén és az északi középhegységben alakulhat ki elszórtan egy-egy zápor, zivatar. Több helyen megélénkül, néhol megerősödik a szél. Napközben 29-34, késő este 21-26 fok várható. Holnap egy gyenge hidegfront miatt egyre nagyobb területen elered az eső, és néhány fokkal hűvösebb lesz.
8: Az időjárás jelentés támogatója a Farkasfa Bútor Kft. Minden, ami egy bútorhoz kell.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
9: És most!
1: Már is indul egy újabb óra a 97.7 Trio FM-en a Jászság kedvenceivel. Ez a Trio napközben. 97.7 Trio FM. Melletted szól.

0: 11 óra volt, köszöntöm Önöket, ez már a Napköze magazinunk, én Pálinkás Zsolt vagyok. Szeretném felhívni a figyelmüket a június 12-i pénteki mozgás éjszakájára itt Jászberényben. Este 6 órától egészen éjfélig várják a mozogni vágyókat a Műhűves sportpályán. Pontos tudni, hogy a részvétel regisztrációhoz kötött, ezt a mozgáséjszakája.hu weboldalon tehetik meg a város kiválasztásával. A szervezők jelenleg is várják a jelentkezőket az asszonycipelő versenyre, a gyerekeknek szóló mini exatlonra, valamint az iskolák versenyére is. Készülni kell, hogy a rendezvény miatt forgalomkorlátozásra is számítani kell. Június 12-én délután 5:30 és éjfél között lezárják a Sportpálya utca egy szakaszát a Rákóczi út és a Liget utca között. Érdemes gyalogosan vagy kerékpárral érkezni. A kétkerekűeket a helyszínen lévő tárolókban vagy a kis Műfőes pálya melletti Zagyvapart utcában tudják majd lezárni.
1: Kultúra, közélet és közösségi élmények. Ez a Trió napközben.

0: Érdekes témák, színes programok. Trió napközben, minden hétköznap 11 és dél között.
1: Ez a Trió FM, a Jászság rádiója. Hogyan kovácsolt össze településeket egy közös név? Erre keresték a választ a hétvégén Jászberényben, ahol a Berény utó nevű városok és községek képviselői gyűltek össze. A Margit szigeten a Rákóczi kiállítástól kezdve

0: A szövetség egyik iskola példája annak, hogy sokkal több minden köti össze a településeket, mint ami szétválasztja őket, és ez független a települések nagyságától és gazdasági lehetőségeiktől.
1: Ez a szövetség, ez az egyesület iskola példája annak, hogy megmutassuk mindenkinek, hogy sokkal több köt össze bennünket, mint ami szétválaszt. Akármennyire is különbözőek vagyunk, akár méretben, akár gazdasági helyzetet tekintve, mégis vannak olyan gondok, amikkel közösen kell megküzdenünk. Ha csak az önkormányzatiságról beszélünk, akkor talán nem is kell, hogy többet mondjak. Nagyon sok közös gondunk van, nagyon sok olyan ügy van, amit közös gondolkodással, esetleg üzenetértékkel tovább lehetne vinni. Ez egy tényleges szövetség, akár hasonlóan a Jársági Önkormányzatok Szövetségéhez, kicsit kibővítve. A gondjaink azért nagyon sok szempontból egyformák, úgyhogy ezeket kibeszélni, ezekre megoldást találni, egy-egy ilyen találkozó, mint ez, még akár segíthet is. Nagyon sok helyről jöttek az ország számtalan pontjáról, akik elhozták a saját kis műsorukat, a saját hagyományőrző műsoraikat, hogy megmutassák, hogy ők mire büszkék ott helyben, és mi is erre készülünk. Bejárják a város fő kulturális tereit a delegációk. Szerintem ez nagyon fontos, hogy megmutassuk mindenkinek, hogy egyében egyszer, talán kétszer kíváncsiak vagyunk egymásra, odafigyelünk egymásra, beszélgetünk egymással. Szerintem ez nagyon fontos üzenet mindenki számára.
0: Siklós István, a Berény utó nevű Települések Szövetsége Egyesület elnöke, Mező Berény polgármestere elmondta, a szövetséget 13 Berény utó nevű település alkotja, a rendezvény célja a közös történelmi múlt felidézése, a kulturális értékek bemutatása, valamint a települések közötti összetartozás és a barátság megerősítése. Az ilyen első találkozót a 90-es évek közepén rendezték meg.
2: 1995-től már működnek a találkozások, a berényeknek a találkozásai. Ez egy olyan kezdeményezés volt, amit három balatonalmádi úriember kezdeményezett, és hál' Istennek fölkarolt az akkori almádi polgármester is, meg úgy tűnt, hogy a többiek is, és így volt lehetőség arra, hogy összejöjjenek a települések, hogy miért jöttek össze. Nagyon sok közös gondjai, problémái és örömei vannak a magyar településeknek, köztük a Berény utott nevűeknek is. Bennünket összeköt a név, de most már néven kívül sok minden más is, hiszen rengeteg találkozás, beszélgetés van magunk mögött, amit azt gondolom, hogy mindannyiunk épülésére sikerült megoldani. Találkozókra minden településről, mind a 13 településről szoktak érkezni, illetve 12 plusz a házigazda. Közös kiadványban gondolkodunk, amit szeretnénk kiadni a berényiek részéről. Tehát több más apró dolog is van, amiben gondolkodunk, de az, hogy például most Jászberény kért a településekről olyan cégeket, vállalkozásokat, akik be tudnak mutatni valamit, sőt árusítani tudnak, ez egy teljesen új része a találkozóknak, és nagyon-nagyon jó ötletnek tartom. Az 54 lakosú Iklan-Berénytől kezdve Jászberény a legnagyobb település jelen pillanatban a berények közül. Mások a problémák ugyan, de van egy csomó minden, ami ugyanúgy megfordul az egyik településen, mint a másik településen. Én szerintem ez élő, hosszantartó élő kapcsolat lehet. Bízom benne, hogy az utánunk jövők ugyanúgy fontosnak fogják tartani majd, mint ahogy a jelenlegi településvezetők fontosnak tartják.
0: A Berény utó nevű Települések országos találkozóját megtisztelte jelenlétében Halmai Ferenc ajánlság országgyűlési képviselője, aki szerint példaértékű, hogy ma már 3 évtizedes múltra visszatekintő találkozók napjainkban is nagyon fontosak a települések számára, hiszen a berényiek rendszeresen találkoznak és ápolják kapcsolataikat. A Jászberényi rendezvényen sokszínű program várta a helyieket a Margit-szigeten, ahol egymást váltották a színpadon a kulturális és szórakoztató műsorok fellépői, köztük a Berény nevű Települések produkciói. A városba látogatott a Rákóczi 350 országos utazó élmény kiállítás is. A rendezvénybe bekapcsolódott a Klapka György Technikum és Szakképző Iskola szakács csapata is, Gondár Milán séf vezetésével, akik a vendégek ebédjéről gondoskodtak, igazi jászberényi étel, a pandúr gulyás került az asztalokra. 2027-ben a Berény utó nevű Települések országos találkozóját a Somogyvár megyei Iharos Berényben rendezik meg.
3: Érdekes témák, színes programok. Trió napközben, minden hétköznap 11 és dél között.

0: Ez a Trio FM a Helyesség rádiója, folytatjuk a friss közlekedési hírekkel. A 4-es főúton Becsésnél gyalogos átkelőt építenek a 21-es kilométernél. Itt útszűkületre és esetenként félpályás lezárásra kell számítaniuk. Szintén a 4-es főutat érinti, hogy Szolnokon a Szent István Tisza híd Budapest felüli végén cserélik a dilatációs szerkezetet. Emiatt félpályás lezárást vezettek be, a 99-es kilométernél pedig jelzőlámpa irányítja a forgalmat. A reggeli és a délutáni csúcsidőszakban itt torlódásra készülhetünk. Nézzük a térségünket érintő további munkálatokat. A 31-es főúton a 45-ös és a 47-es kilométer szelvény között útszűkület lassítja a forgalmat. A Monor és a Tápiószelek közötti 31-12-es úton szintén útszűkületbe futhatunk, a 40-es és a 42-es kilométer szelvény között. Itt az útkarbantartásunkák miatt félpályán halad a forgalom. Jelszalsó Szentgyörgy és Tiszasű között, a 32-26-as úton pedig az első két kilométeren szintén félpályás lezárás nehezíti a haladást. Jó utat kívánok mindenkinek a mai napra is!
1: 97.7 Trio FM, a Jászság rádiója.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A következő reklámblokk meghallgatása 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Finom falatok egész héten a legjobbak tálalásában. Gasztrokaland a Trio FM-mel.
3: Ez a menüajánló.
4: A Sólyom Hotel június 9-én kedden az új napi menüjében kínál tyúkhúslevest és rakott burgonyát. A húsmentes ajánlatban vegetáriánus finomságok, további főételek közül pedig kérhető mediterrán sertésszelet, kunlecsó, tejszínes medvehagymás csirkeragú, entes tokány és olaszos hircemel. Rendeltünk a Sólyom Hotelből az 57-401-267-es telefonszámon. A Bírs Kávézó és Bisztó mai kínálatában csontleves, májgombózleves, hideg levendulás őszi baraszkrémes tejszínhabbal. Ehetünk még magyaros krumplis tésztát savanyú borkával, grillezett csirke mellett négy sajtmártással, választható mediterrán csirkenyás fetás görög salátával, valamint a tészta kedvelőknek bolognai spagetti négy sajtos nyoki és milánói penne. Rendelés felvétel a Bírs Kávézó és Bisztó elérhetőségén 0620-240-4044. A Firpo Pizzeria mai napi menüjében pár rizszelet tartármártással rizssel. Elérjük a napi menü 11 és 15 óra között a Firpo Pizzériában. A Pipa Csétterem vár ma minket zelderkrémlevessel és zöldséglevessel, a további kínálatban temesvári sertésszelet tésztával, lencsefőzelék sertéspörköltel, lecsós máj fültburgonyával és készül még harcsopaprikás túros csusza is. Rendelhetünk a Pipa Csétteremből az 57-405-510-es telefonszámon. Az Aranykanál étterem finomságai június 9-én szegedi csirkegulyás, zöldségleves gazdagon, szezámos csirkemell rizssel joghurtos salátával, vadas sertésszelet makaronival, rántott sajt, kelkáposzta főzelék sertéspörköltel, illetve csőben sült brokkoli rizssel, a vega menüben pedig rántott mozzarella zöldséges rizssel. Két telefonszámot adok az Aranykanál étteremhez, 57-403-290 és 0620-470-3733. Bőséges a választék a Karaván önkiszolgáló étteremben is. Készül náluk cukini krémleves bazsalikommal, trópusi gyümölcsleves, gombapaprikás galuskával, bolognai spagetti, fokhagymás flekken, tökmagos érce rántva, rántott sertésborda, vargabéles, megymártás roston csirke mellel. Elérjük a Karaván önkiszolgáló éttermet az 57-406-710-es telefonszámon. A River Bistro kedre kertésznevest készít, eszterházi sertésragú tésztával és valentin csirkemell jászméréssel a mai ajánlatukban. Rendeletünk az 57-407-500-as számon.
3: Ez volt a menü ajánló.
2: Jó étvágyat kíván a Trio FM.
5: Figyelem, Jászberi! Újra Pornograszt koncert a városban. Június 13-án szombaton este 9-től hatalmas bulival várunk mindenkit a Jépi Arena udvarban. Igazi örömzene, felszabadult hangulat vár rád, ahol felcsendülnek a legnagyobb Pornograszt slágerek. Az est házigazdái pedig Wedding Disco és a Gentleman zenekar. Szerezd be a jegyedet időben online vagy a Szatócs parfümben a piac téren. Ne maradj le! Június 13. szombat este 9 óra, Jépi Arena udvar. Ez nem csak koncert, ez élmény.
6: Ez volt a reklám.
2: Velünk, köztünk, rólunk. A Trio FM regionális hírei.
7: Köszöntöm Önöket! A mikrofonnál Kisnémetné Király Éva. Kellemesebb lehet a forró nyári napokon a jászberényi piaccsarnok hőmérséklete elkészült, ugyanis az üvegfelületek belső oldalának hővédőfóliával történő árnyékolása tudott a közösségi oldalának kivitelezést, Budai Lóránt polgármester. A kezdeményezést felkaroló Bota Judit önkormányzati képviselő mintegy 60 piaci árus aláírásával ellátott kérést tolmácsolt az elmúlt év során az önkormányzat felé, így a parkoló felüli homlokzaton összesen 20 négyzetméteren, az udvar felől 100 négyzetméteren biztosították a hő- és napvédelmet. A komfortérzetet növelő beruházást az Arculaten Design Kft. Végezte bruttó 1,5 millió forint értékben, tájékoztatott a városvezetője. Letartóztatták a jászberényi járási ügyészség indítványára azt a 34 éves jászadányi nőt, akit felfegyverkezve elkövetett garázdaság büntettével, és könnyű testisértés vétségével gyanúsítanak. A gyanú szerint a nő Jászadányon a Kossuth Lajos úton telefonált, majd öngyújtót kért egy padon ülő, általa látásból ismert férfitől. Miután a férfi közölte, hogy nincs nála öngyújtó, a nő később minden további szóváltás nélkül visszament hozzá, és a nála lévő tapéta vágóval körülbelül 20 cm hosszan megvágta a sértett jobb vádliát, valamint egy kisebb vágást is okozott neki. Ezt követően elvette a korábbi sérüléséből lábadozó férfi mankóját, és azzal több alkalommal megütötte. A nőnél egy 13 cm penge hosszúságú kés is volt, amelyet a támadás során nem használt, majd a helyszín közelében eldobott. A sértett 8 napon belül gyógyuló sérüléseket szenvedett. Az ügyészség szerint a nőnek nincs megtartó munkahely és családi kapcsolata, csavargó életmódot folytat, és a bejelentett lakcímén sem tartózkodik rendszeresen. A letartóztatást a szökés, elrejtőzés veszélye, valamint a bűnismétlés kockázata miatt indítványozták. A támadás indoka egyelőre nem tisztázott, a sértett kiválasztása véletlenszerűnek tűnik, ezért a nyomozás során az elkövető elmeorvosi vizsgálata is indokolt lett. A Szolnoki Járásbíróság nyomozási bírája elrendelte a nő letartóztatását, a gyanúsította döntést tudomásul vette. Nyitott kertek délutánját tartottak Jászárokszálláson, a város már 7 éve csatlakozik rendszeresen a Legszebb Konyhakertek, Magyarország Legszebb Konyhakertjei országos programhoz. Ezúttal az ötletgazda, a program kezdeményezője Sári Kovács Szilvia is ellátogatott Árokszállásra, és részt vett a kert bemutatókon, melyek során 3 helyszínen jártak. Pálné Major Krisztina és Pál Attila a magas ágyások praktikus és helytakarékos világát mutatta be, Járás Ivetta és Juhász Krisztián biodiversz kertjében egy jól működő harmonikus ökoszisztémát láthattak az érdeklődők, míg Szabó Erika és Szabó László a szabadföldi kertészetét mutatta be. Sári Kovács Szilvia programigazgató a kert látogatások során is számos hasznos kertművelési ötlettel segítette a jelenlévőket, ezt követően pedig a művelődési házban tartott előadást a konyhakertek legégetőbb kihívásairól, többek között a víz megtartásról. Jászfényszarun tartotta a soron következő ülését a Jászsági Jegyzőklub. A vendégeket a házigazda Zsámboki Sándor polgármester és dr. Voller Erika jegyző fogadta. A résztvevők értékelték az országgyűlési választások lebonyolításának tapasztalatait, valamint időszerű törvényességi és hatósági jogalkalmazói témakörben folytattak konzultációt. Az időszakosan megvastagodó fátyol felhőzet és a képződő gomoly felhők mellett általában sok napsütés várható. Az északi középhegységben alakulhat ki elszórtan zápor, zivatar, késő estén általában 21 és 26 fok közé hűl le a levegő, de északnyugaton ennél pár fokkal hidegebb is lehet. Ezek voltak a Trio Rádió regionális hírei, köszönöm megtisztelő figyelmüket, tartsanak velünk továbbra is!
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.

0: Ez a Trió napközben. Közélet, kultúra és közösség. Minden hétköznap 11 és dél között. Itt a 97.7-en.
1: Ez a Trió FM, a Jászság rádiója. Ahogy a nyári szezon lassan beindul, úgy pörögnek fel az események itt Berényben is. Június 12-én pénteken egy igazi zenei utatásra hívjuk Önöket, a Székely Mihály szabadtéri színpadad otthont annak az estének, ahol a hazai blues és a rock'n'roll legjobbjai találkoznak. Az estét Ferenci György és a Racka Jam nyitja, már sokszor bizonyították, hogy milyen jól megfér egymás mellett a magyar népzene és a modern ritmus világ. A vonalban pedig már is itt köszöntöm Ferenci Györgyöt, a Racka Jam frontemberét.
2: Szeretettel köszöntök mindenkit én is.
1: Sokat szóra jöttök már Jászberénybe mutatni, hazajártok hozzánk. Milyen emlékek kötnek benneteket a városhoz, és hogyan készültök a péntek estére?
2: Kizárólag a legszebb emlékek. Mindig nagyon élő hely volt Jászberény, nagyon szerettem oda muzsikálni. Nagyon, mindig is. A Jászsággal is, a szólóbulikat is, a moziban, a régen még a 90-es években a Herfi Davidsonnal is sokat muzsikáltunk, azok is egytől egyik kiválóan, nagyon jó bulik voltak. Szeretek járni. Nagyon.
1: Egy szuper estét hoztok majd június 12-én pénteken ide Jászberénybe, és utántok érkezik majd a színpadra Deák B. Gyula és Tátrai Tibor. Mennyire ad nektek más lendületet egy ilyen ízik-vérik blúzos este?
2: Nagyon megtisztelő a meghívás a Gyuszi bácsi részéről. Ez egy nagyon hosszú körnek egy csodálatos szép pontja, mert 1985-ben, amikor a szakmát elkezdtem, és a P-Box zenekarba ródoltam, és itt Kápa nevű country zenekarban játszottam, a Dézsi Uber művelődési házban volt a központunk, és ott ismerkedtem meg Deák Bill Gyulával, akkor került a Bill és a Box zenekarba, az egy szuper grup volt, és nekik ródoltam, és lehetett velük muzsikálni, mert ródoltam, és mindig felhívtak 2-3 nótára muzsikálni, szóval ott kezdődött a nagyon komoly iskola nekem, de mi Pest Erzsébeten mindenki homo blues band rajongó volt, tehát mi ezen a zenén nőttünk föl, és emiatt a muzsika miatt lettünk zenészek. És akkor sokat muzsikáltam a Gyuszi bácsival, aztán utána futottuk a magunk köreit, és most képzeld el, hogy az történt, hogy fölhívott, és erre az országos turnéra elhívott úgy, hogy a teljes zenekarral is megyünk, plusz én még muzsikálok vele is, meg a Tibusz, ami meg nekem aztán tényleg a mennyország. Én annyira szeretem, hogy nagyon szeretek vele játszani, Tibusszal meg pláne.
1: A repertoáratokban nagyon sokan megzenésített vers. Hogyan dől el, hogy egy költemény megkapja a pörgősebb zenei tempót?
2: Hát az anyanyelvünk belső ritmusa meghatározza a versfeldolgozás tempóját, megadja a lüktetését, és gyakorlatilag semmit nem kell csinálni vele, csak nem kell ellene menni. Tehát most mondok egy furcsát, hogy minden valaminek a fele vagy a duplája. Tehát mindent lehet lassan is és gyorsan is és muzsikálni. A lényeg a szövegértelmezés, az, hogy szavanként át kell menni hangosan, lehetőleg tükör előtt a verseken, és csak olyan verset muzsikálok, ami olyat mond nekem, amit nagyon szeretnék elmondani, és értelemszerűen ezek a csodálatos költők ezek sokkal jobban megfogalmazzák, mint én. Úgyhogy tartalmilag az összes közel áll hozzám annyira, hogy olyan, mintha én írtam volna, csak sajnos nem én írtam, hanem Petőfi Sándor.
1: Ti pedig átültetitek a zene nyelvére. Jól is van ez így. És a Jászben így koncert után sem áll meg az élet, hiszen van egy nagy projektetek június végére a Kobuciban, erről szerintem mesélhetünk. Racka maratonnal készültek. Mit lehet erről tudni?
2: Nagyon kedves vagy, hogy megkérdezed, köszönöm szépen. Az van, hogy a zenekar környezetében nagyon sok kulturális projekt van. Ugye a banda van mindenek felett, viszont nagyon érdekes dolgok történnek itt. Tehát például az Apáti Ádám, a bassgitáros zongoristánk felesége, a Halász Riti. A Riti egy kiváló író, és ők csináltak egy közös műsort, valamint van a Louisiana-dából, az meg a Zsolti, meg az Ádám. Vannak olyan szeletek az ember muzsikájában, amit a főzenekarban nem tud megvalósítani, és akkor ezt nagyon, én nagyon támogatom, hogy a srácok vigyék színpadra, én is színpadra viszem ezt a részét, ezért vagyok például a Budapest bárba, ezért muzsikálok, igen, mert imádok romákkal játszani, és hogyha megtehetem ezt egy zenekarba, akkor biztos, hogy meg fogom tenni, úgyhogy ne menjen a saját zenekar rovására. És plusz a kislányomnak lesz lemezbemutató koncertje, megcsinálta az első ilyen LP-jét, és nagyon-nagyon jó a zenekara, ilyen fúziós jazzrock orientált fiatal srácokkal játszik, kis vadvisztó mindegyik, nagyon jó muzsikálnak, nagyon érdekes zenét játszanak, és így már szépen kialakult, meg van még, már jövőre is tervezünk, azokat még nem mondom el, de nagyon érdekes dolgok vannak a zenekar körül. Itt az a lényeg, hogy akik szeretik a Rackát, azok nem csak a bandát tudják meghallgatni, hanem az összes ilyen kulturális projektet, lesz ennek egy külön színpad, egy ilyen nagyon hangulatos, hatalmas lombkorona árnyékában egy hangulatos kis színpad, és ezen a kis színpadon megtörténnek ezek a dolgok, plusz a Borának a szőnyeg kiállítása is.
1: Éppen erre szerettem volna rákérdezni, nála ez a szőnyeg készítés hogyan alakult?
2: Hát úgy, hogy ő momét végzett, képzőművész egyébként, csak nagyon muzsikál.
1: Jó, tehát mozgalmas a következő időszak számotokra, én kívánok nektek ez nagyon sok sikert, és hát sok szeretettel várunk benneteket, mint mindig itt Jászberényben.
2: Nagyon szépen köszönöm, meg nagyon megtisztelő, hogy ennyire utána jártál a dolgoknak, köszönöm szépen.
1: Köszönjük szépen, az elmúlt percekben Ferenczi Györggyel beszélgetünk, ne felejtjék, június 12-én itt Jászberényben érkezik majd a Racka Jam, Deák B. Gyula és a gitár legenda a Tátrai Tibor. Nagyon szépen köszönöm még egyszer, hogy itt voltál velünk.
2: Nagyon szépen köszönöm én is.
0: Kultúra, közélet és közösségi élmények. Ez a Trió napközben.

Egy igencsak mozgalmas délőttön vagyunk túl. Köszönöm szépen az elmúlt órák figyelmét már a részemről, csak a búcsú maradt. Holnap reggel 7-kor folytatjuk, itt leszek önökkel a reggel starterben, indítsuk együtt a szerda reggelt, és én Pálinkás Zsolt vagyok. Jó étvágyat kívánok az ebédhez, vigyázzanak magukra, és hallgassák továbbra is a Trio FM-et, hiszen tudják, a Jászság kedvencei nálunk szólnak.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A következő reklámblokk meghallgatása 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Öltöztesse fel otthonát kívülbelül a Horizont festékházból. Baumit glettanyagok, hérafal festékek, drive-it vakolatok kedvezményes áron. Ingyenes színkeveréssel és szaktanácsadással várunk hétfőtől szombatig. Horizont festékház, Jászberény, Kossuth Lajos út 47. A színek otthona, otthon a színe.
3: Gazdálkodók, kertbarátok, figyelem! Újra megnyitott a kapuit az Agrodiszkont Jászberényben, a Kossuth Lajos úton a festékbolttal szemben. Vetőmagok, növényvédőszerek, műtrágyák és minden, ami a sikeres gazdálkodáshoz kell. Most kibővített kínálattal és szakértő segítséggel várjuk Önöket. Agrodiszkont. Földtől a kiskertig együtt növekedünk. Jászberény, Kossuth Lajos út 44.
4: Nyitvatartás hétfőtől péntekig 8-tól 16 óráig, valamint szombaton 8 és 12 óra között.
5: Egy szerető is bonyodalmat okozhat. De mi történik, ha minden a feje tetejére áll? A Szeretőből egy is sok című vígjáték fergeteges humorral várja nézőit. A színpadon Gregor Bernadett, Trokán Anna, Suhajda Dániel, Baronics Gábor, Beleznai Endre és Barabás Kis Zoltán. Találkozzunk július 19-én 20 órakor a Jászberényi Szabadtéri Színpadon. Jegyek hangjegyszínház.hu.
6: Ez volt a reklám. A pontos idő 12 óra. A pontos időjelzést a Bordás Óra Szalon támogatta, ahol a minőség és a pontosság együtt jár.
7: A True FM hírei.
8: Ma is sok napsütésre számíthatunk. A Fülöp-szigeteken még tart a mentés a tegnapi erős földrengés után. Megkezdődött a Tisza virágzása. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Éjszaka 170 drónnal és rakétával támadta Ukrajnát az orosz hadsereg, találatért infrastruktúrális létesítményeket és lakóházakat is. Az ukránok közben továbbra is intenzíven támadják az orosz utánpótlási útvonalakat, amelyeken keresztül Moszkva a Krímet igyekszik ellátni. Legutóbb a Csongárhídra mértek csapást. A Fülöp-szigeteken még tart a mentés a tegnapi erős földrengés után. Eddig hivatalosan 37 ember halálát erősítették meg, csak nem 500-an megsérültek. Az ázsiai ország déli részén csak nem 80 ezer embert érintett. A 7,8-es erősségű földmozgás, sok épület összedőlt, több ezer iskola, kórház és közintézmény megrongálódott. Itthon a földrengés károsultjainak megsegítésére adománygyűjtést indított az Ökumenikus Segélyszervezet. Sztrájkolnak holnap a francia vasutasok. Országszerte és több nemzetközi vonalon is fennakadásokra kell számítani. Az Intercity-knek csak a fele közlekedik majd. Kimaradó járatokra figyelmeztetnek a regionális vonalakon is, különösen Párizs környékén. Az Állami Vasúttársaság szakszervezetei béremelést követelnek, valamint tiltakoznak a vállalati struktúra átalakítása ellen. A Balatonnál jellemzően szakácsból és felszolgálóból van hiány a nyári csúcsszezon előtt. A térség turizmusa emellett a rövid 3-4 napos nyitvatartással és a hétköznapokon kieső forgalommal is küzd, mondta a Magyarországi Szállodák és Éttermek Szövetségének tiszteletbeli elnöke. Flesz Tamás hozzátette, egyre nagyobb a munkavállalók bérigénye, ami az árakra is hatással van. Ahhoz, hogy foglalkoztatási szempontból is fenntarthatóbb legyen a térség, fontos lenne meghosszabbítani a szezont, hangsúlyozta a szakember. Betelt a nevezési lista az idei Balaton átúszásra. Július 18-án 10.500-an vághatnak neki az 5,2 kilométeres távnak Révfülöp és Balatonboglár között. A rövidebb féltávra, valamint a Szápos Balaton áthúzásra még van néhány szabad hely, de ezeknél is már 95%-os a telítettség, közölték a szervezők. Megkezdődött a Tisza virágzása. A nagyméretű kérész életének jelentős részét lárvaként tölti a folyómedrében, majd egyetlen napra emelkedik a víz felszínére, hogy párosodjon. Európa legtöbb vízfolyásából már eltűnt. Napjainkban elsősorban a Tiszán, valamint néhány mellékfolyóján, így a Körösön és a Bodrogon található meg. A kérész védett rovarfaj, így tilos az élő vagy elhullott példányainak gyűjtése, valamint a rajzás megzavarása. Napos, helyenként gomoly felhős idő lesz ma is. A Dunántúl északnyugati felén és az északi középhegységben alakulhat ki elszórtan egy-egy zápor, zivatar. Napközben 29-34, késő este 21-26 fok várható.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
9: És most!
1: Már is indul egy újabb óra a 97.7 Trio FM-en, a Jassák kedvenceivel. Ez a Delelő, 97.7 Trio FM. Melletted szól.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A következő reklámblokk meghallgatása 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Az Aranykanál étterem vállalja céges és családi rendezvények, köztük ballagások teljes körű lebonyolítását. Ünnepeljetek nálunk, vagy rendeljetek bőséges tájainkból az otthoni partikra. Mindjárt itt a nyári szünet is, de a szülőknek nem kell aggódniuk. Az Aranykanál biztonságosan megoldja a mindennapi ebédet, méghozzá minden gyerek kedvére, akár házhoz szállítással is. Napi menüvel és à la carte étlappal várunk benneteket, ahol a legkülönfélébb ízvilágok közül választhattok, így garantáltan mindenki megtalálja a kedvencét. Bízzátok ránk a főzést, és töltsétek kényelemben a nyarat. Asztalfoglalás, tárrendelés és információ a 0657 403 290-es vagy a 0620 470 37 33-as telefonszámon. Aranykanál étterem, Jászberény, Mészáros Lázár utca 4, ahol az ízek és az élmények találkoznak.
1: Hirdessen a Jászság rádiójában! Ott vagyunk mindenhol, autóban, munkahelyen, háztartásban, vagy akár mobiltelefonon. Így hirdetése biztosan célhoz ér. Kedvezményes hirdetési lehetőségeket kínálunk az ön cége vállalkozása számára is. További információkért, valamint személyre szabott ajánlatainkért keresse kollégáinkat a Facebook oldalunkon található elérhetőségeinken. Trio FM. Együtt a sikerhez vezető úton.
3: Ez volt a reklám.
4: Velünk, köztünk, rólunk. A Trio FM regionális hírei.
5: Köszöntöm Önöket! A mikrofonnál Kisnőmetnik irányéva. Egy törökszentmiklósi szórakozóhelyen figyelt fel egy 29 éves törökszentmiklósi és egy 30 éves hajdúszoboszlói lakos egy férfire. Megbeszélték, hogy azzal a szándékkal, hogy meglopják, követni fogják. Az elhatározást tett követte, a vasútállomáson megpróbálták a sértett nadrág zsebéből kilógó pénztárcáját megszerezni. Az áldozat észrevette, mit akarnak, ezért dulakodás alakult ki. A két tettes lefogta a földre került sértettet, és erőszakkal elvették mobiltelefonját, pénztárcáját, amiben igazolványok, lakcímkártya, bankkártya és szépkártya is volt, majd zsákmányukkal távoztak. A bántalmazott, az elsődleges orvosi vélemény szerint 8 napon belül gyógyuló sérülést szenvedett. A két férfi 3 alkalommal próbálta a bank automatából pénzt levenni a megszerzett kártyával, azonban a próbálkozásaik sikertelenek maradtak. Másnap a szép kártyával 3-szor vásárolt egyikük, mintegy 13 000 forint értékben. A bejelentés követően még aznap elfogták a fiatalabbik rablót, majd másnap a társa is rendőrkézre került. Rablás és információs rendszer felhasználásával elkövetett csalás miatt gyanúsítottként hallgatták ki őket, majd őrizetbevételükkel egyidejűleg kezdeményezték letartóztatásukat. A Jászladányi Önkormányzat szünidei gyermekétkeztetés keretében idén is biztosítja az ingyenes déli főétkezést a hátrányos helyzetű és rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő, halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek részére a településen. Fontos információ, hogy az ellátást a szülőknek, törvényes képviselőnek kérelmeznie kell. Iskolásoknak a szünidei gyermekétkeztetés június 22-től augusztus 31-ig terjedő időszakra 50 munkanapra igényelhető. Ha a gyermek bölcsödés vagy óvodás, őt az ingyenes ebéd az intézmény zárvatartásának időtartama alatt illeti meg, így a bölcsödébe beíratott gyermekeknek június 29-től július 24-ig jár az ellátás, a tündérkert óvodam gyermekeinek június 29-től július 17-ig, míg a szivárvány óvodába beíratott gyerkőcök részére július 20-ától augusztus 7-ig igényelhető a déli főétkezés. Az ellátást munkanapokon biztosítják, a kitöltött kérelmeket június 12-ig lehet leadni a bölcsödében, az óvodákban, az iskolában vagy a polgármesteri hivatalban. A jászberényi Albatrosz fogyatékkal élők nappali ellátásának fiataljai példát mutatnak Jászberényben. A közösség számára a környezetvédelem nem egyetlen napos program, hanem mindennapi elköteleződés, hangsúlyozta Utasi Hajnalka intézményvezető. A nappali ellátás létrejötte óta havi rendszerességgel szerveznek személygyűjtő akciókat Jászberény különböző részein, többek között a Rákóczi úton. A fiatalok és segítőik közösen gyűjtik össze a szétdobált hulladékot, hozzá hozzájárulva ezzel egy tisztább és élhetőbb városi környezethez. Az intézmény mindennapi tevékenységében kiemelt szerepet kap a környezettudatos életmód gyakorlati megvalósítása, a fiatalokat bevonják a konyhakert és a virágok gondozásába is. Legutóbbi személygyűjtő akciójuk során dr. Horváth Ferenc mentőorvos megállt a lelkes csapat mellett, és Túró Rudival lepte meg őket. A kedves gesztussal, figyelmességgel nagy örömet szerzett a fiataloknak, megerősítve bennük azt az érzést, hogy munkájukat mások is értékelik. Az Albatrosz közössége arra biztat mindenkit, hogy csatlakozzon környezettudatos kezdeményezésekhez, hiszen a fenntartható jövő közös felelősségünk, mondta Utasi Hajnalka intézményvezető. Az időszakosan megvastagodó fátyolfelhőzet és a képződő gomoly felhők mellett általában sok napsütés várható. Az északi középhegységben alakulhat ki elszórtan zápor, zivatar, késő estén általában 21 és 26 fok közé hűl le a levegő, de északnyugaton ennél pár fokkal hidegebb is lehet. Ezek voltak a Trio Rádió regionális hírei, köszönöm megtisztelő figyelmüket, tartsanak velünk továbbra is!
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
6: I'm

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A következő reklámblokk meghallgatása 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Figyelem, Jászberi! Újra Pornograszt koncert a városban. Június 13-án szombaton este 9-től hatalmas bulival várunk mindenkit a Jépi Arena udvarban. Igazi örömzene, felszabadult hangulat vár rád, ahol felcsendülnek a legnagyobb Pornograszt slágerek. Az est házigazdái pedig Wedding Disco és a Gentleman zenekar. Szerezd be a jegyedet időben online vagy a Szatócs Parfümben a piac téren. Ne maradj le! Június 13 szombat este 9 óra, Jépi Arena udvar. Ez nem csak koncert, ez élmény.
3: Megújult külső, több tér, fejlettebb digitális élmény. Megérkezett a régi kedvenc, amibe újra beleszeret. Vadonatúj Mazda CX-5 már 12.999.900 forinttól. Mazda, japán szellemben alkotva. Az ajánlat nem teljes körű, a részletekről érdeklődj önmárka kereskedésünkben.
4: Az önmárka kereskedése Zakar és Társa Kft. Cegléd, külső Jászberény út 48, zakarautó.hu.
5: Ez volt a reklám.
6: A Trio FM hírei.
7: Ma is sok napsütésre számíthatunk. A Fülöp-szigeteken még tart a mentés a tegnapi erős földrengés után. Egy hét alatt 334 gyorshajtót mértek be Kőbányán. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Éjszaka 170 drónnal és rakétával támadta Ukrajnát az orosz hadsereg, találatért infrastruktúrális létesítményeket és lakóházakat is. Az ukránok közben továbbra is intenzíven támadják az orosz utánpótlási útvonalakat, amelyeken keresztül Moszkva a Krímet igyekszik ellátni. Legutóbb a Csongárhídra mértek csapást. A Fülöp-szigeteken még tart a mentés a tegnapi erős földrengés után. Eddig hivatalosan 37 ember halálát erősítették meg, csak nem 500-an megsérültek. Az ázsiai ország déli részén csak nem 80 ezer embert érintett. A 7,8-es erősségű földmozgás, sok épület összedőlt, több ezer iskola, kórház és közintézmény megrongálódott. Itthon a földrengés károsultjainak megsegítésére adománygyűjtést indított az Ökumenikus Segélyszervezet. A Balatonnál jellemzően szakácsból és felszolgálóból van hiány a nyári csúcsszezon előtt. A térség turizmusa emellett a rövid 3-4 napos nyitvatartással és a hétköznapokon kieső forgalommal is küzd, mondta a Magyarországi Szállodák és Éttermek Szövetségének tiszteletbeli elnöke. Flesz Tamás hozzátette, egyre nagyobb a munkavállalók bérigénye, ami az árakra is hatással van. Ahhoz, hogy foglalkoztatási szempontból is fenntarthatóbb legyen a térség, fontos lenne meghosszabbítani a szezont, hangsúlyozta a szakember. Egy hét alatt 334 gyorshajtót mértek be Kőbányán. A rekorder a Keresztúri úton a megengedett 50 helyett 103 km/órás sebességgel autózott. A sofőrnek 140 ezer forint bírságot kell fizetnie. A budapesti rendőrfőkapitányság felhívja figyelmet arra, hogy a legtöbb balesetet egyebek mellett a gyorshajtók okozzák, ezért a jövőben is rendszeresen lesznek sebességmérések. Betelt a nevezési lista az idei Balaton átúszásra. Július 18-án 10.500-an vághatnak neki az 5,2 kilométeres távnak Révfülöp és Balatonboglár között. A rövidebb féltávra, valamint a Szápos Balaton áthúzásra még van néhány szabad hely, közölték a szervezők. Megkezdődött a Tisza virágzása. A nagyméretű kérész életének jelentős részét lárvaként tölti a folyómedrében, majd egyetlen napra emelkedik a víz felszínére, hogy párosodjon. Európa legtöbb vízfolyásából már eltűnt. Napjainkban elsősorban a Tiszán, valamint néhány mellékfolyóján, így a Körösön és a Bodrogon található meg. A kérész védett rovarfaj, így tilos az élő vagy elhullott példányainak gyűjtése, valamint a rajzás megzavarása. Napos, helyenként gomoly felhős idő lesz ma is. A Dunántúl északnyugati felén és az északi középhegységben alakulhat ki elszórtan egy-egy zápor, zivatar. Napközben 29-34, késő este 21-26 fok várható.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
8: És most!
1: Már is indul egy újabb óra a 97.7 Trio FM-en. A Jászság kedvenceivel. Ez a Delelő. 97.7 Trio FM. Mellette szól.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A következő reklámblokk meghallgatása 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Otthoni energiatárolást keresel? Jó helyen jársz! A Goodwee innovatív napelemes és energiatároló prémium megoldásai mellé most minden érvényes Goodwee telepítés után 80 000 forintos ajándékkártya jár. Ne maradj le! inverterpromo.eu.
3: Fedezze fel a Memobiom speciális algáinak és összetevőinek természetes erejét. Összetevői hozzájárulnak a szellemi frissesség és az éles memória fenntartásához, támogatva az időskori életminőséget. Memobiom.hu.
4: Megjelent László Evelyn májusi eső című újdonsága. A dalt hallgasd az online streaming felületeken.

0: volt a reklám.
1: Velünk, köztünk, rólunk. A Trio FM regionális hírei.
2: Letartóztatásban a tapétavágóval támadó jássági nő. Árnyékolták a Jászberényi piac csarnok üvegfelületeit. Nyitott kertek délutánját tartottak Jászárok szálláson. Köszöntöm Önöket! A mikrofonnál Kisnemetné Király Éva. Letartóztatták a Jászberényi járási ügyészség indítványára azt a 34 éves jászadányi nőt, akit felfegyverkezve elkövetett garázdaság büntettével és könnyű testisértés vétségével gyanúsítanak. A gyanú szerint a nő jászadányon a Kossuth Lajos úton telefonált, majd öngyújtót kért egy padon ülő, általa látásból ismert férfitól. Miután a férfi közölte, hogy nincs nála öngyújtó, a nő később minden további szóváltás nélkül visszament hozzá, és a nála lévő tapéta vágóval körülbelül 20 cm hosszan megvágta a sértett jobb vádliát, valamint egy kisebb vágást is okozott neki. Ezt követően elvette a korábbi sérüléséből lábadozó férfi mankóját, és azzal több alkalommal megütötte. A nőnél egy 13 cm penge hosszúságú kés is volt, amelyet a támadás során nem használt, majd a helyszín közelében eldobott. A sértett 8 napon belül gyógyuló sérüléseket szenvedett. Az ügyészség szerint a nőnek nincs megtartó munkahelyi és családi kapcsolata, csavargó életmódot folytat, és a bejelentett lakcímén sem tartózkodik rendszeresen. A letartóztatást a és elrejtőzés veszélye, valamint a bűnismétlés kockázata miatt indítványozták. A támadás indoka egyelőre nem tisztázott, a sértett kiválasztása véletlenszerűnek tűnik, ezért a nyomozás során az elkövető elmeorvosi vizsgálata is indokolt lett. A Szolnoki Járásbíróság nyomozási bírája elrendelte a nő letartóztatását, a gyanúsította döntést tudomásul vette. Kellemesebb lehet a forró nyári napokon a Jászberényi piaccsarnok hőmérséklete elkészült, ugyanis az üvegfelületek belső oldalának hűvédőfóliával történő árnyékolása tudatta közösségi oldalának kivitelezést Budai Lóránt polgármester. A kezdeményezést felkaroló Bota Judit önkormányzati képviselő mintegy 60 piaci árus aláírásával ellátott kérést tolmácsolt az elmúlt év során az önkormányzat felé, így a parkoló felüli homlokzaton összesen 20 négyzetméteren, az udvar felől 100 négyzetméteren biztosították a hő- és napvédelmet. A komfortérzetet növelő beruházást az Arculaten Design Kft. Végezte, bruttó 1,5 millió forint értékben, tájékoztatott a városvezetője. Nyitott kertek délutánját tartottak Jászárok szálláson. A város már 7 éve csatlakozik rendszeresen a Legszebb Konyhakertek, Magyarország Legszebb Konyhakertjei országos programhoz. Ezúttal az ötletgazda, a program kezdeményezője Sári Kovács Szilvia is ellátogatott árokszállásra, és részt vett a kert bemutatókon, melyek során 3 helyszínen jártak. Pálné Major Krisztina és Pál Attila a magas ágyások praktikus és helytakarékos világát mutatta be. Járás Ivetta és Juhász Krisztián biodiversz kertjében egy jól működő harmonikus ökoszisztémát láthattak az érdeklődők, míg Szabó Erika és Szabó László a szabadföldi kertészetét mutatta be. Sári Kovács Szilvia programigazgató a kert látogatások során is számos hasznos kertművelési ötlettel segítette a jelenlévőket, ezt követően pedig a művelődési házban tartott előadást a konyhakertek legégetőbb kihívásairól, többek között a víz megtartásról. Jászfényszarun tartotta a soron következő ülését a Jászsági Jegyzőklub. A vendégeket a házigazda Zsámboki Sándor polgármester és dr. Voller Erika jegyző fogadta. A résztvevők értékelték az országgyűlési választások lebonyolításának tapasztalatait, valamint időszerű törvényességi és hatósági jogalkalmazói témakörben folytattak konzultációt. Az időszakosan megvastagodó fátyol felhőzet és a képződő gomoly felhők mellett általában sok napsütés várható. Az északi középhegységben alakulhat ki elszórtan zápor, zivatar, késő estén általában 21 és 26 fok közé hűl le a levegő, de északnyugaton ennél pár fokkal hidegebb is lehet. Ezek voltak a Trio Rádió regionális hírei, köszönöm megtisztelő figyelmüket, tartsanak velünk továbbra is!
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A következő reklámblokk meghallgatása 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Te sem bírsz már a hőséggel? Élvezd az otthonod tökéletes hőmérsékletét minden évszakban. Szerezd be Wi-Fi-s hűtő-fűtő Gorenje klímádat a Szatmárinál. Csendes működés, energiatakarékos megoldás mostantól csak 139.900 forinttól. Keresd a Jászberényi Szatmáriban. Jákóhalmi út 3/A.
3: Építkezés előtt áll, vagy nyílászárói elavultak, vagy zavarja az utcai zaj? Ne habozzon, cserélje ablakait korszerűbbre a Jász Ablak Kft-vel. Látogasson el Jászberény, Kossuth Lajos út 65-A szám alatt található bemutató termünkbe. Keresse kollégáinkat és kérjen ingyenes felmérést, szaktanácsadást. Tervezzük meg együtt nyílászáró cseréjét. Bővebb információk www.jászablak.hu.
4: Lássuk, milyen költségek várnak rám ebben a hónapban. Az autóm szervizelése biztosan nincs köztük.
5: Hiszen a Dacia Dusterhez 5 év díjmentes karbantartás jár. Szóval a Dusterem most 5 évig spórol nekem. Ráadásul a kezdő ára is remek. A Dacia Duster már 6.699.000 forinttól elvihető. További részletek a dacia.hu oldalon és márkakereskedésünkben.
6: Önt is várja a Dacia Jászberényi szalonja a Nagykátai úton.
7: Ez volt a reklám.
8: A Trio FM hírei.
9: Ma is sok napsütésre számíthatunk. Visszaszorítanák a gyűlöletkeltő politikai reklámokat. Csökkent az éves infláció. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Helyre kell állítani a normális hétköznapokat, az emberséget a mindennapokban, mert az országnak erre van szüksége, jelentette ki a miniszterelnök az országgyűlésben. Magyar Péter hangsúlyozta, ezt a célt szolgálja a gyűlöletkeltésre alkalmas politikai reklámok visszaszorítása és a szuverenitás védelmi hivatal megszüntetése is. Felszólalására reagálva a Mi Hazánk frakció vezetője azt mondta, a hivatal megszüntetése helyes, mert nem látta el a feladatát. Az ellenzéki párt ugyanakkor úgy véli, hogy a Tisza kormány diktatúrát kezd építeni. A Fidesz képviselőcsoportjának vezetője pedig arra szólította fel Magyar Pétert, hogy a szuverenitásvédelmi harcban tegyen nyilatkozatot arról, hogy nem hajtják végre a migrációs paktumot. Napokon belül fizetésképtelenné válhat a fővárosi önkormányzat, közölte Karácsony Gergely. Akkor jár le az a 60 napos haladék, amelyet a Magyar Államkincstár adott a fővárosnak a szolidaritási hozzájárulás befizetésére. A főpolgármester biztos benne, hogy van politikai szándék arra, hogy Budapest ne váljon fizetésképtelenné. Májusban 1,8%-ra mérséklődött az éves infláció. Az élelmiszerek ára 0,5%-kal, a szolgáltatásoké több mint 4%-kal nőtt, közölte a Központi Statisztikai Hivatal. A szeszes italok, dohányáruk több mint 3, az üzemanyagok 2%-kal drágultak. Elemzők szerint az alacsonyabb infláció erősítheti a fogyasztást, ami a gazdasági teljesítményt is erősíti. A Fülöp-szigeteken még tart a mentés a tegnapi erős földrengés után. Eddig 41 ember halálát erősítették meg, csak nem 500-an megsérültek. Az ázsiai ország déli részén csak nem 80 ezer embert érintett a 7,8-es erősségű földmozgás. Sok épület összedőlt, több ezer iskola, kórház és közintézmény megrongálódott. Megkezdődött a Tisza virágzása. A nagyméretű kérész életének jelentős részét lárvaként tölti a folyómedrében, majd egyetlen napra emelkedik a víz felszínére, hogy párosodjon. Európa legtöbb vízfolyásából már eltűnt, napjainkban elsősorban a Tiszán, valamint néhány mellékfolyóján, így a Körösön és a Bodrogon található meg. Marad a napos, gomoly felhős idő, holnap napközben az ország keleti felén szórványosan fordulhat elő egy-egy zápor, zivatar. Délnyugaton heves zivatarokra is számítani lehet. Éjszaka 12 és 18, napközben 27 és 33 fok között alakul a hőmérséklet.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
10: Munkahelyen, útközben vagy otthon. Ez a délutáni műszak.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A következő reklámblokk meghallgatása 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Egy szerető is bonyodalmat okozhat. De mi történik, ha minden a feje tetejére áll? A Szeretőből egy is sok című vígjáték fergeteges humorral várja nézőit. A színpadon Gregor Bernadett, Trokán Anna, Suhajda Dániel, Baronics Gábor, Beleznai Endre és Barabás Kis Zoltán. Találkozzunk július 19-én 20 órakor a Jászberényi Szabadtéri Színpadon. Jegyek hangjegyszínház.hu.
3: Ez volt a reklám.
4: Velünk, köztünk, rólunk. A Trio FM regionális hírei.
5: Idén is biztosítja a Jászadányi önkormányzata a gyermekek nyári ingyenes étkeztetését. Súlyos rablás Törökszentmiklóson. Sokat tesznek a környezetért a Berényi Albatrosz fogyatékkal élők nappali ellátásának fiataljai. Köszöntöm Önöket! A mikrofonnál Kisnőmetnik irányéva. A Jászadányi önkormányzat szünidei gyermekétkeztetés keretében idén is biztosítja az ingyenes déli főétkezést a hátrányos helyzetű és rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő, halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek részére a településen. Fontos információ, hogy az ellátást a szülőknek, törvényes képviselőnek kérelmeznie kell. Iskolásoknak a szünidei gyermekétkeztetés június 22-től augusztus 31-ig terjedő időszakra 50 munkanapra igényelhető. Ha a gyermek bölcsödés vagy óvodás, őt az ingyenes ebéd az intézmény zárvatartásának időtartama alatt illeti meg, így a bölcsödébe beíratott gyermekeknek június 29-től július 24-ig jár az ellátás, a tündérkert óvoda gyermekeinek június 29-től július 17-ig, míg a szivárvány óvodába beíratott gyerkőcök részére július 20-ától augusztus 7-ig igényelhető a déli főétkezés. Az ellátást munkanapokon biztosítják, a kitöltött kérelmeket június 12-ig lehet leadni a bölcsödében, az óvodákban, az iskolában vagy a polgármesteri hivatalban. Egy törökszentmiklósi szórakozó helyen figyelt fel egy 29 éves törökszentmiklósi és egy 30 éves hajdúszoboszlói lakos egy férfire. Megbeszélték, hogy azzal a szándékkal, hogy meglopják, követni fogják. Az elhatározást tett követte, a vasútállomáson megpróbálták a sértett nadrág zsebéből kilógó pénztárcáját megszerezni. Az áldozat észrevette, mit akarnak, ezért dulakodás alakult ki. A két tettes lefogta a földre került sértettet, és erőszakkal elvették mobiltelefonját, pénztárcáját, amiben igazolványok, lakcímkártya, bankkártya és szépkártya is volt, majd zsákmányukkal távoztak. A bántalmazott az elsődleges orvosi vélemény szerint 8 napon belül gyógyuló sérülést szenvedett. A két férfi 3 alkalommal próbálta a bankautomatából pénzt levenni a megszerzett kártyával, azonban a próbálkozásaik sikertelenek maradtak. Másnap a szép kártyával 3-szor vásárolt egyikük, mintegy 13 ezer forint értékben. A bejelentés követően még aznap elfogták a fiatalabbik rablót, majd másnap a társa is rendőrkézre került. Rablás és információs rendszer felhasználásával elkövetett csalás miatt gyanúsítottként hallgatták ki őket, majd őrizetbe vételükkel egyidejűleg kezdeményezték letartóztatásukat. A Jászberényi Albatrosz fogyatékkal élők nappali ellátásának fiataljai példát mutatnak Jászberényben. A közösség számára a környezetvédelem nem egyetlen napos program, hanem mindennapi elköteleződés, hangsúlyozta Utasi Hajnalka intézményvezető. A nappali ellátás létrejötte óta havi rendszerességgel szerveznek személygyűjtő akciókat Jászberény különböző részein, többek között a Rákóczi úton. A fiatalok és segítőik közösen gyűjtik össze a szétdobált hulladékot, hozzájárulva ezzel egy tisztább és élhetőbb városi környezethez. Az intézmény mindennapi tevékenységében kiemelt szerepet kap a környezettudatos életmód gyakorlati megvalósítása. A fiatalokat bevonják a konyhakert és a virágok gondozásába is. Legutóbbi személygyűjtő akciójuk során dr. Horváth Ferenc mentőorvos megállt a lelkes csapat mellett, és Túró Rudival lepte meg őket. A kedves gesztussal, figyelmességgel nagy örömet szerzett a fiataloknak, megerősítve bennük azt az érzést, hogy munkájukat mások is értékelik. Az Albatrosz közössége arra biztat mindenkit, hogy csatlakozzon környezettudatos kezdeményezésekhez, hiszen a fenntartható jövő közös felelősségünk, mondta Utasi Hajnalka intézményvezető. Az időszakosan megvastagodó fátyol felhőzet és a képződő gomoly felhők mellett általában sok napsütés várható. Az északi középhegységben alakulhat ki elszórtan zápor, zivatar, késő estén általában 21 és 26 fok közé hűl le a levegő, de északnyugaton ennél pár fokkal hidegebb is lehet. Ezek voltak a Trio Rádió regionális hírei, köszönöm megtisztelő figyelmüket, tartsanak velünk továbbra is!
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A következő reklámblokk meghallgatása 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Megújult külső, több tér, fejlettebb digitális élmény. Megérkezett a régi kedvenc, amibe újra beleszeret. Vadonatúj Mazda CX-5 már 12.999.900 forinttól. Mazda, japán szellemben alkotva. Az ajánlat nem teljes körű, a részletekről érdeklődjön márka kereskedésünkben.
3: Az önmárka kereskedése Zakar és Társa Kft. Cegléd, külső Jászberény út 48, zakarautó.hu.
4: Chuck Berry azt mondta róla, ő a legfeketébb hangú fehér énekes, akit valaha hallottam. Június 12-én, pénteken, Jászberénybe érkezik Deák Bill Gyula és a Rossz Vér turné. Egy hang, ami mögött évtizedek lüktetnek. 20 órakor fellép Ferenci György és a Racka Jam, majd Bill és a zenekara, ahol vendég Tátrai Tibor gitárlegenda. Ez nem egy csak még egy koncert, ez találkozás, igazi blues, ahol minden dal egy újabb történet. Találkozzunk június 12-én este 8-kor a Jászberényi Székely Mihály szabadtéri színpadon. Jegyek az eventim.hu oldalon. Vár mindenkit szeretettel Ferenci György és a Racka Jam, Tátrai Tibor, illetve Deák Bill Gyula és zenekara.
5: Ez volt a reklám.
6: A Trio FM hírei.
7: Ma is sok napsütésre számíthatunk. Napokon belül fizetésképtelenné válhat a fővárosi önkormányzat. Csökkent az éves infláció. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Újabb vitatott döntésre bukkantak a Közlekedési Minisztérium átvilágítása során. Vitézi Dávid közösségi oldalán azt írta, Lázár János korábbi közlekedési miniszter két héttel a választások előtt 76 milliárd forinttal megemelte a Mohácsi-Dunahíd beruházásának költségvetését, a kivitelezésre felvehető előleget pedig 20%-ról 98%-ra emelték, amiből 94 milliárdot két nappal a választások előtt ki is fizettek. A közlekedési és beruházási miniszter hangsúlyozta, folytatják a vizsgálatot és minden részletet nyilvánosságra hoznak. Napokon belül fizetésképtelenné válhat a fővárosi önkormányzat, közölte Karácsony Gergely. Akkor jár le az a 60 napos haladék, amelyet a Magyar Államkincstár adott a fővárosnak a szolidaritási hozzájárulás befizetésére. A főpolgármester biztos benne, hogy van politikai szándék arra, hogy Budapest ne váljon fizetésképtelenné. Májusban 1,8%-ra mérséklődött az éves infláció. Az élelmiszerek ára 0,5%-kal, a szolgáltatásoké több mint 4%-kal nőtt, közölte a Központi Statisztikai Hivatal. A szeszes italok, dohányáruk több mint 3, az üzemanyagok 2%-kal drágultak. Elemzők szerint az alacsonyabb infláció erősítheti a fogyasztást, ami a gazdasági teljesítményt is erősíti. A Fülöp-szigeteken még tart a mentés a tegnapi erős földrengés után. Eddig 41 ember halálát erősítették meg, csaknem 500-an megsérültek. Az ázsiai ország déli részén csaknem 80 ezer embert érintett a 7,8-es erősségű földmozgás. Sok épület összedőlt, több ezer iskola, kórház és közintézmény megrongálódott. Pinteken rendezik a mozgás éjszakáját, csaknem 90 településen várják a mozogni vágyókat. A központi helyszín ezúttal is Budapest lesz, ahol a Hősök tere és a Városliget környéke ad otthont a programoknak. A résztvevők akár 8-10 különböző sportágat is kipróbálhatnak. A mozgás éjszakájának része egy kerekesszékes futam is. A részvétel ingyenes, de érdemes előzetesen regisztrálni. Marad a napos, gomoly felhős idő, holnap napközben az ország keleti felén szórványosan fordulhat elő egy-egy zápor, zivatar. Délnyugaton heves zivatarokra is számítani lehet. A Dunántúlon megerősödik, néhol viharossá fokozódik a szél. Éjszaka 12 és 18, napközben 27 és 33 fok között alakul a hőmérséklet.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
8: Munkahelyen, útközben vagy otthon. Ez a délutáni műszak.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A következő reklámblokk meghallgatása 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Öltöztesse fel otthonát kívülbelül a Horizont festékházból. Baumit glettanyagok, hérafal festékek, drive-it vakolatok kedvezményes áron. Ingyenes színkeveréssel és szaktanácsadással várunk hétfőtől szombatig. Horizont festékház, Jászberény, Kossuth Lajos út 47. A színek otthona, otthon a színe.
3: Lássuk, milyen költségek várnak rám ebben a hónapban. Az autóm szervizelése biztosan nincs köztük.
4: Hiszen a Dacia Dusterhez 5 év díjmentes karbantartás jár. Szóval a Dusterem most 5 évig spórol nekem. Ráadásul a kezdő ára is remek. A Dacia Duster már 6.699.000 forinttól elvihető. További részletek a dacia.hu oldalon és márkakereskedésünkben.
5: Önt is várja a Dacia Jászberényi szalonja Nagykátai úton.
6: Ez volt a reklám.
7: Velünk, köztünk, rólunk. A Trio FM regionális hírei.
8: Köszöntöm Önöket! A mikrofonnál Kis Németné Király Éva. Kellemesebb lehet a forró nyári napokon a Jászberényi piaccsarnok hőmérséklete elkészült, ugyanis az üvegfelületek belső oldalának hővédőfóliával történő árnyékolása tudatta közösségi oldalának kivitelezést Budai Lóránt polgármester. A kezdeményezést felkaroló Bota Judit önkormányzati képviselő mintegy 60 piaci árus aláírásával ellátott kérést tolmácsolt az elmúlt év során az önkormányzat felé, így a parkoló felüli homlokzaton összesen 20 négyzetméteren, az udvar felől 100 négyzetméteren biztosították a hő- és napvédelmet. A komfortérzetet növelő beruházást az Arculaten Design Kft. Végezte bruttó 1,5 millió forint értékben, tájékoztatott a városvezetője. Letartóztatták a Jászberényi járási ügyészség indítványára azt a 34 éves jászadányi nőt, akit felfegyverkezve elkövetett garázdaság büntettével és könnyű testi sértés vétségével gyanúsítanak. A gyanú szerint a nő Jásztadányon a Kossuth Lajos úton telefonált, majd öngyújtót kért egy padon ülő, általa látásból ismert férfitól. Miután a férfi közölte, hogy nincs nála öngyújtó, a nő később minden további szóváltás nélkül visszament hozzá, és a nála lévő tapéta vágóval körülbelül 20 cm hosszan megvágta a sértett jobb vádliát, valamint egy kisebb vágást is okozott neki. Ezt követően elvette a korábbi sérüléséből lábadozó férfi mankóját, és azzal több alkalommal megütötte. A nőnél egy 13 cm penge hosszúságú kés is volt, amelyet a támadás során nem használt, majd a helyszín közelében eldobott. A sértett 8 napon belül gyógyuló sérüléseket szenvedett. Az ügyészség szerint a nőnek nincs megtartó munkahelyi és családi kapcsolata, csavargó életmódot folytat, és a bejelentett lakcímén sem tartózkodik rendszeresen. A letartóztatást a szökés, elrejtőzés veszélye, valamint a bűnismétlés kockázata miatt indítványozták. A támadás indoka egyelőre nem tisztázott, a sértett kiválasztása véletlenszerűnek tűnik, ezért a nyomozás során az elkövető elmeorvosi vizsgálata is indokolt lett. A Szolnoki Járásbíróság nyomozási bírája elrendelte a nő letartóztatását, a gyanúsított a döntést tudomásul vette. Nyitott kertek délutánját tartottak Jászárokszálláson. A város már 7 éve csatlakozik rendszeresen a Legszebb Konyhakertek, Magyarország Legszebb Konyhakertjei országos programhoz. Ezúttal az ötletgazda, a program kezdeményezője Sári Kovács Szilvia is ellátogatott Árokszállásra, és részt vett a kert bemutatókon, melyek során három helyszínen jártak. Pálné Major Krisztina és Pál Attila a magas ágyások praktikus és helytakarékos világát mutatta be. Járás Ivetta és Juhász Krisztián biodiversz kertjében egy jól működő harmonikus ökoszisztémát láthattak az érdeklődők, míg Szabó Erika és Szabó László a szabadföldi kertészetét mutatta be. Sári Kovács Szilvia programigazgató a kertlátogatások során is számos hasznos kertművelési ötlettel segítette a jelenlévőket, ezt követően pedig a művelődési házban tartott előadást a konyhakertek legégetőbb kihívásairól, többek között a víz megtartásról. Jászfényszarun tartotta a soron következő ülését a Jászsági Jegyzőklub. A vendégeket a házigazda Zsámbuki Sándor polgármester és dr. Voller Erika jegyző fogadta. A résztvevők értékelték az országgyűlési választások lebonyolításának tapasztalatait, valamint időszerű törvényességi és hatósági jogalkalmazói témakörben folytattak konzultációt. Az időszakosan megvastagodó fátyolfelhőzet és a képződő gomoly felhők mellett általában sok napsütés várható. Az északi középhegységben alakulhat ki elszórtan zápor, zivatar, késő estén általában 21 és 26 fok közé hűl le a levegő, de északnyugaton ennél pár fokkal hidegebb is lehet. Ezek voltak a Trio Rádió regionális hírei, köszönöm megtisztelő figyelmüket, tartsanak velünk továbbra is!
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Velünk, köztünk, rólunk. A Trio FM regionális hírei.
2: Köszöntöm Önöket! A mikrofonnál Kisnőmetnik irányéva. Egy törökszentmiklósi szórakozóhelyen figyelt fel egy 29 éves törökszentmiklósi és egy 30 éves hajdúszoboszlói lakos egy férfire. Megbeszélték, hogy azzal a szándékkal, hogy meglopják, követni fogják. Az elhatározást tett követte, a vasútállomáson megpróbálták a sértett nadrág zsebéből kilógó pénztárcáját megszerezni. Az áldozat észrevette, mit akarnak, ezért dulakodás alakult ki. A két tettes lefogta a földre került sértettet, és erőszakkal elvették mobiltelefonját, pénztárcáját, amiben igazolványok, lakcímkártya, bankkártya és szépkártya is volt, majd zsákmányukkal távoztak. A bántalmazott az elsődleges orvosi vélemény szerint 8 napon belül gyógyuló sérülést szenvedett. A két férfi 3 alkalommal próbálta a bank automatából pénzt levenni a megszerzett kártyával, azonban a próbálkozásaik sikertelenek maradtak. Másnap a szépkártyával 3-szor vásárolt egyikük, mintegy 13 000 forint értékben. A bejelentés követően még aznap elfogták a fiatalabbik rablót, majd másnap a társa is rendőrkézre került. Rablás és információs rendszer felhasználásával elkövetett csalás miatt gyanúsítottként hallgatták ki őket, majd őrizetbe vételükkel egyidejűleg kezdeményezték letartóztatásukat. A Jászladányi Önkormányzat szünidei gyermekétkeztetés keretében idén is biztosítja az ingyenes déli főétkezést a hátrányos helyzetű és rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő, halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek részére a településen. Fontos információ, hogy az ellátást a szülőknek, törvényes képviselőnek kérelmeznie kell. Iskolásoknak a szünidei gyermekétkeztetés június 22-től augusztus 31-ig terjedő időszakra 50 munkanapra igényelhető. Ha a gyermek bölcsödés vagy óvodás, őt az ingyenes ebéd az intézmény zárvatartásának időtartama alatt illeti meg, így a bölcsödébe beíratott gyermekeknek június 29-től július 24-ig jár az ellátás, a tündérkert óvodam gyermekeinek június 29-től július 17-ig, míg a szivárvány óvodába beíratott gyerkőcök részére július 20-ától augusztus 7-ig igényelhető a déli főétkezés. Az ellátást munkanapokon biztosítják, a kitöltött kérelmeket június 12-ig lehet leadni a bölcsödében, az óvodákban, az iskolában vagy a polgármesteri hivatalban. A Jászberényi Albatrosz fogyatékkal élők nappali ellátásának fiataljai példát mutatnak Jászberényben. A közösség számára a környezetvédelem nem egyetlen napos program, hanem mindennapi elköteleződés, hangsúlyozta Utasi Hajnalka intézményvezető. A nappali ellátás létrejötte óta havi rendszerességgel szerveznek személygyűjtő akciókat Jászberény különböző részein, többek között a Rákóczi úton. A fiatalok és segítőik közösen gyűjtik össze a szétdobált hulladékot, hozzájárulva ezzel egy tisztább és élhető városi környezethez. Az intézmény mindennapi tevékenységében kiemelt szerepet kap a környezettudatos életmód gyakorlati megvalósítása, a fiatalokat bevonják a konyhakert és a virágok gondozásába is. Legutóbbi személygyűjtő akciójuk során dr. Horváth Ferenc mentőorvos megállt a lelkes csapat mellett, és Túró Rudival lepte meg őket. A kedves gesztussal, figyelmességgel nagy örömet szerzett a fiataloknak, megerősítve bennük azt az érzést, hogy munkájukat mások is értékelik. Az Albatrosz közössége arra biztat mindenkit, hogy csatlakozzon környezettudatos kezdeményezésekhez, hiszen a fenntartható jövő közös felelősségünk, mondta Utasi Hajnalka intézményvezető. Az időszakosan megvastagodó fátyol felhőzet és a képződő gomoly felhők mellett általában sok napsütés várható. Az északi középhegységben alakulhat ki elszórtan zápor, zivatar, késő estén általában 21 és 26 fok közé hűl le a levegő, de északnyugaton ennél pár fokkal hidegebb is lehet. Ezek voltak a Trio Rádió regionális hírei, köszönöm megtisztelő figyelmüket, tartsanak velünk továbbra is!
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.

0: 97.7 Trio FM. Melletted szól.
1: Én nem mondtam, hogy ne menj, azt te szoktad nekem.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A következő reklámblokk meghallgatása 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Chuck Berry azt mondta róla, ő a legfeketébb hangú fehér énekes, akit valaha hallottam. Június 12-én, pénteken, Jászberénybe érkezik Deák Bill Gyula és a Rossz Vér turné. Egy hang, ami mögött évtizedek lüktetnek. 20 órakor fellép Ferenci György és a Racka Jam, majd Bill és a zenekara, ahol vendég Tátrai Tibor gitárlegenda. Ez nem egy csak még egy koncert, ez találkozás, igazi blues, ahol minden dal egy újabb történet. Találkozzunk június 12-én este 8-kor a Jászberényi Székely Mihály szabadtéri színpadon. Jegyek az eventim.hu oldalon. Vár mindenkit szeretettel Ferenci György és a Racka Jam, Tátrai Tibor, illetve Deák Bill Gyula és zenekara.
3: Lássuk, milyen költségek várnak rám ebben a hónapban. Az autóm szervizelése biztosan nincs köztük.
4: Hiszen a Dacia Dusterhez 5 év díjmentes karbantartás jár. Szóval a Dusterem most 5 évig spórol nekem. Ráadásul a kezdő ára is remek. A Dacia Duster már 6.699.000 forinttól elvihető. További részletek a dacia.hu oldalon és márkakereskedésünkben.
5: Önt is várja a Dacia Jászberényi szalonja Nagykátai úton.
6: Ez volt a reklám.
7: A Trio FM hírei.
8: Ma is sok napsütésre számíthatunk. Visszaszorítanák a gyűlöletkeltő politikai reklámokat. Robbanás történt a Debreceni Egyetemen. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Helyre kell állítani a normális hétköznapokat, az emberséget a mindennapokban, mert az országnak erre van szüksége, jelentette ki a miniszterelnök az országgyűlésben. Magyar Péter hangsúlyozta, ezt a célt szolgálja a gyűlöletkeltésre alkalmas politikai reklámok visszaszorítása és a szuverenitás védelmi hivatal megszüntetése is. Az Unió újabb gazdasági megszorító intézkedéseket vezet be Oroszországgal szemben, közölte az Európai Bizottság elnöke. Ursula von der Leyen arról tájékoztatott, hogy a 21. szankciós csomagban az orosz gazdaságot, az energiaszektort, pénzintézeteket, valamint a kriptovaluták piacát korlátozzák. Emellett az EU beutazási tilalmat rendel el az Ukrajnában harcoló oroszokkal szemben. A háború akkor érhet véget, ha az orosz társadalom is felismeri annak tragédiáját. Erről beszélt Volodymyr Zelenszkij a Guardiannak adott interjújában. Az ukrán elnök szerint ezért repülnek ukrán drónok Moszkva és Szentpétervár fölött, hogy az ott élők is érzékeljék a konfliktus valóságát. Zelenszkij arról is beszámolt, hogy a májusban titokban Kijevbe látogató Román Abramovics orosz oligarchának azt mondta, nem mond le a Donyecz medencéről. A tiszaújvárosi üzembaleset minden sérült elhagyhatta a kórházat, ketten pedig már ismét munkába álltak, közölte a MOL. Az Olefin együzem szénhidrogén mentesítése befejeződött, így fokozatosan megkezdődhetnek a helyreállítási munkálatok. A baleset körülményeinek kivizsgálása folyamatban van. A MOL tiszaújvárosi telephelyén május 22-én reggel történt robbanás. Az üzemi balesetben egy ember meghalt, többen megsérültek. Robbanás történt a Debreceni Egyetemen a kémia épület felújításakor. Egy munkás súlyos égési sérülést szenvedett. Az egyetem tájékoztatása szerint egy tervezett áramszünettel járó munka során elektromos zárlat miatt robbanásszerű kisülés történt, ami miatt elégtek egy elektromos szekrényben lévő kábelek. Az ott tartózkodók biztonságban el tudták hagyni a helyszínt, a megsérült munkást kórházba vitték, állapota stabil. A tűzoltók kiszellőztették és átvizsgálták az épületet. Marad a napos, gomoly felhős idő, holnap napközben az ország keleti felén szórványosan fordulhat elő egy-egy zápor, zivatar. Délnyugaton heves zivatarokra is számítani lehet. A Dunántúlon megerősödik, néhol viharossá fokozódik a szél. Éjszaka 12 és 18, napközben 27 és 33 fok között alakul a hőmérséklet.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: Munkahelyen, útközben vagy otthon. Ez a délutáni műszak.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A következő reklámblokk meghallgatása 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Te sem bírsz már a hőséggel? Élvezd az otthonod tökéletes hőmérsékletét minden évszakban. Szerezd be Wi-Fi-s, hűtő-fűtő, Gorenje klímádat a Szatmárinál. Csendes működés, energiatakarékos megoldás mostantól csak 139.900 forinttól. Keresd a Jászberényi Szatmáriban. Jákóhalmi út 3/A.
3: Megújult külső, több tér, fejlettebb digitális élmény. Megérkezett a régi kedvenc, amibe újra beleszeret. Vadonatúj Mazda CX-5 már 12.999.900 forinttól. Mazda, japán szellemben alkotva. Az ajánlat nem teljes körű, a részletekről érdeklődjön márka kereskedésünkben.
4: Az önmárka kereskedése Zakar és Társa Kft. Cegléd, külső Jászberény út 48, zakarautó.hu.
5: Egy szerető is bonyodalmat okozhat. De mi történik, ha minden a feje tetejére áll? A Szeretőből egy is sok című vígjáték fergeteges humorral várja nézőit. A színpadon Gregor Bernadett, Trokán Anna, Suhajda Dániel, Baronics Gábor, Beleznai Endre és Barabás Kis Zoltán. Találkozzunk július 19-én 20 órakor a Jászberényi Szabadtéri színpadon. Jegyek hangjegyszínház.hu.
1: Hirdessen a Jászság rádiójában! Ott vagyunk mindenhol, autóban, munkahelyen, háztartásban, vagy akár mobiltelefonon. Így hirdetése biztosan célhoz ér. Kedvezményes hirdetési lehetőségeket kínálunk az ön cége vállalkozása számára is. További információkért, valamint személyre szabott ajánlatainkért keresse kollégáinkat a Facebook oldalunkon található elérhetőségeinken. Trio FM. Együtt a sikerhez vezető úton.
6: Volt a reklám.
7: Velünk, köztünk, rólunk. A Trio FM regionális hírei.
8: Letartóztatásban a tapétavágóval támadó jászsági nő. Árnyékolták a Jászberényi piac csarnok üvegfelületeit. Nyitott kertek délutánját tartottak jászárok szálláson. Köszöntöm Önöket! A mikrofonnál Kisnemetné Király Éva. Letartóztatták a Jászberényi járási ügyészség indítványára azt a 34 éves jászadányi nőt, akit felfegyverkezve elkövetett garázdaság büntettével és könnyű testi sértés vétségével gyanúsítanak. A gyanú szerint a nő jászadányon a Kossuth Lajos úton telefonált, majd öngyújtót kért egy padon ülő, általa látásból ismert férfitől. Miután a férfi közölte, hogy nincs nála öngyújtó, a nő később minden további szóváltás nélkül visszament hozzá, és a nála lévő tapéta vágóval körülbelül 20 cm hosszan megvágta a sértett jobb vádliát, valamint egy kisebb vágást is okozott neki. Ezt követően elvette a korábbi sérüléséből lábadozó férfi mankóját, és azzal több alkalommal megütötte. A nőnél egy 13 cm penge hosszúságú kés is volt, amelyet a támadás során nem használt, majd a helyszín közelében eldobott. A sértett 8 napon belül gyógyuló sérüléseket szenvedett. Az ügyészség szerint a nőnek nincs megtartó munkahelyi és családi kapcsolata, csavargó életmódot folytat, és a bejelentett lakcímén sem tartózkodik rendszeresen. A letartóztatást a szökés és elrejtőzés veszélye, valamint a bűnismétlés kockázata miatt indítványozták. A támadás indoka egyelőre nem tisztázott, a sértett kiválasztása véletlenszerűnek tűnik, ezért a nyomozás során az elkövető elmeorvosi vizsgálata is indokolt lett. A Szolnoki Járásbíróság nyomozási bírája elrendelte a nő letartóztatását, a gyanúsította döntést tudomásul vette. Kellemesebb lehet a forró nyári napokon a Jászberényi piaccsarnok hőmérséklete elkészült, ugyanis az üvegfelületek belső oldalának hővédő fóliával történő árnyékolása tudatta közösségi oldalának kivitelezést Budai Lóránt polgármester. A kezdeményezést felkaroló Bota Judit önkormányzati képviselő mintegy 60 piaci árus aláírásával ellátott kérést tolmácsolt az elmúlt év során az önkormányzat felé, így a parkoló felüli homlokzaton összesen 20 négyzetméteren, az udvar felől 100 négyzetméteren biztosították a hő- és napvédelmet. A komfortérzetet növelő beruházást az Arculaten Design Kft. Végezte bruttó 1,5 millió forint értékben, tájékoztatott a városvezetője. Nyitott kertek délutánját tartottak jászárok szálláson. A város már 7 éve csatlakozik rendszeresen a Legszebb Konyhakertek, Magyarország Legszebb Konyhakertjei országos programhoz. Ezúttal az ötletgazda, a program kezdeményezője Sári Kovács Szilvia is ellátogatott árokszállásra, és részt vett a kert bemutatókon, melyek során három helyszínen jártak. Pálné Major Krisztina és Pál Attila a magas ágyások praktikus és helytakarékos világát mutatta be. Járás Ivetta és Juhász Krisztián biodiversz kertjében egy jól működő harmonikus ökoszisztémát láthattak az érdeklődők, míg Szabó Erika és Szabó László a szabadföldi kertészetét mutatta be. Sári Kovács Szilvia programigazgató a kert látogatások során is számos hasznos kertművelési ötlettel segítette a jelenlévőket, ezt követően pedig a művelődési házban tartott előadást a konyhakertek legégetőbb kihívásairól, többek között a víz megtartásról. Jászfényszarun tartotta a soron következő ülését a Jászsági Jegyzőklub. A vendégeket a házigazda Zsámbuki Sándor polgármester és dr. Voller Erika jegyző fogadta. A résztvevők értékelték az országgyűlési választások lebonyolításának tapasztalatait, valamint időszerű törvényességi és hatósági jogalkalmazói témakörben folytattak konzultációt. Az időszakosan megvastagodó fátyol felhőzet és a képződő gomoly felhők mellett általában sok napsütés várható. Az északi középhegységben alakulhat ki elszórtan zápor, zivatar, késő estén általában 21 és 26 fok közé hűl le a levegő, de északnyugaton ennél pár fokkal hidegebb is lehet. Ezek voltak a Trio Rádió regionális hírei, köszönöm megtisztelő figyelmüket, tartsanak velünk továbbra is!
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A Trio FM hírei.
1: Ma is sok napsütésre számíthatunk. Visszaszorítanák a gyűlöletkeltő politikai reklámokat. Robbanás történt a Debreceni Egyetemen. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Helyre kell állítani a normális hétköznapokat, az emberséget a mindennapokban, mert az országnak erre van szüksége, jelentette ki a miniszterelnök az országgyűlésben. Magyar Péter hangsúlyozta, ezt a célt szolgálja a gyűlöletkeltésre alkalmas politikai reklámok visszaszorítása és a szuverenitásvédelmi hivatal megszüntetése is. Az Unió újabb gazdasági megszorító intézkedéseket vezet be Oroszországgal szemben, közölte az Európai Bizottság elnöke. Ursula von der Leyen arról tájékoztatott, hogy a 21. szankciós csomagban az orosz gazdaságot, az energiaszektort, pénzintézeteket, valamint a kriptovaluták piacát korlátozzák. Emellett az EU beutazási tilalmat rendel el az Ukrajnában harcoló oroszokkal szemben. Újabb kínai óriás cégek kerültek fel az amerikai Védelmi Minisztérium fekete listájára. Köztük van az Alibaba internetes áruház és a BYD autó- és akkumulátorgyártó vállalat is. Bár az érintett több mint 100 kínai céget nem sújtják szankciókkal, de nem is szerződhetnek az amerikai hadsereggel. A Pentagon listája egyfajta jelzés a befektetőknek, hogy ezek a vállalatok kereskedelmi vagy egyéb korlátozások alá kerülhetnek a későbbiekben. Új tagokat toboroz a katasztrófavédelem hivatalos mentőcsapata. A 2012-ben létrehozott Hunor mentőegység hazai és nemzetközi katasztrófáknál végez speciális mentési feladatot. Kopasz Zsolt tűzoltó százados a közmédiának elmondta, a mentőcsapat új belépői elméleti, majd egyhetes gyakorlati oktatáson vesznek részt. Az újoncoknak egy háromnapos gyakorlatot is teljesíteniük kell, amelyen egy földrengés okozta mentési helyzetet szimulálnak. Robbanás történt a Debreceni Egyetemen a kémia épület felújításakor. Egy munkás súlyos égési sérülést szenvedett. Az egyetem tájékoztatása szerint egy tervezett áramszünettel járó munka során elektromos zárlat miatt robbanásszerű kisülés történt, ami miatt elégtek egy elektromos szekrényben lévő kábelek. Az ott tartózkodók biztonságban el tudták hagyni a helyszínt, a megsérült munkást kórházba vitték, állapota stabil, a tűzoltók kiszellőztették és átvizsgálták az épületet. Marad a napos, gomoly felhős idő, holnap napközben az ország keleti felén szórványosan fordulhat elő egy-egy zápor, zivatar. Délnyugaton heves zivatarokra is számítani lehet. Éjszaka 12 és 18, napközben 27 és 33 fok között alakul a hőmérséklet.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: És most!
3: Már is indul egy újabb óra a 97.7 Trio FM-en, a Jászság kedvenceivel. Ez a Trio napközben. 97.7 Trio FM. Melletted szól.
4: Can we go thrift shopping?
5: What?

0: feeling me? Let's do something. Let's make a bet. Trió napközben. Minden, ami jásság.
1: Ez a Trió FM, a jásság rádiója. Hogyan kovácsolt össze településeket egy közös név? Erre keresték a választ a hétvégén Jászberényben, ahol a Berény utó nevű városok és községek képviselői gyűltek össze. A Margit szigeten a Rákóczi kiállítástól kezdve a folklór műsorokon át egészen a Pandur Gulyásig minden volt, ami a közösségi élményhez elengedhetetlen. A következő percekben hozunk egy kis összefoglalót az eseményről. Kisnémetné királyéva jó voltából.
2: Jászberény adott otthont a Berény utó nevű települések országos találkozójának, ahol egész nap színes kulturális programok, folklórműsorok, kiállítások és vásári forgatag várta az érdeklődőket a Margit-szigeten. Az eseményre 12 Berény utó nevű település delegációja érkezett a jászság fővárosába, akik megismerkedhettek a város történetével, nevezetességeivel. A vendégeket Budai Lóránt polgármester köszöntötte, aki kiemelte. A Berény utó nevű települések szövetsége egyik iskola példája annak, hogy sokkal több minden köti össze a településeket, mint ami szétválasztja őket, és ez független a települések nagyságától és gazdasági lehetőségeiktől.
3: Ez a szövetség, ez az egyesület iskola példája annak, hogy megmutassuk mindenkinek, hogy sokkal több köt össze bennünket, mint ami szétválaszt. Akármennyire is különbözőek vagyunk, akár méretben, akár gazdasági helyzetet tekintve, mégis vannak olyan gondok, amikkel közösen kell megküzdenünk. Ha csak az önkormányzatiságról beszélünk, akkor talán nem is kell, hogy többet mondjak. Nagyon sok közös gondunk van, nagyon sok olyan ügy van, amit közös gondolkodással, esetleg üzenetértékkel tovább lehetne vinni. Ez egy tényleg egy szövetség, akár hasonlóan a jársági önkormányzatok szövetségéhez, kicsit kibővítve. A gondjaink azért nagyon sok szempontból egyformák, úgyhogy ezeket kibeszélni, ezekre megoldást találni, egy-egy ilyen találkozó, mint ez, még akár segíthet is. Nagyon sok helyről jöttek az ország számtalan pontjáról, akik elhozták a saját kis műsorukat, a saját hagyományőrző műsoraikat, hogy megmutassák, hogy ők mire büszkék ott helyben, és mi is erre készülünk. Bejárják a város fő kulturális tereit a delegációk. Szerintem ez nagyon fontos, hogy megmutassuk mindenkinek, hogy egyében egyszer, talán kétszer kíváncsiak vagyunk egymásra, odafigyelünk egymásra, beszélgetünk egymással. Szerintem ez nagyon fontos üzenet mindenki számára.
2: Siklós István, a Berény utó nevű települések szövetsége egyesület elnöke, Mezőberény polgármestere elmondta, a szövetséget 13 Berény utó nevű település alkotja, a rendezvény célja a közös történelmi múlt felidézése, a kulturális értékek bemutatása, valamint a települések közötti összetartozás és a barátság megerősítése. Az ilyen első találkozót a 90-es évek közepén rendezték meg.
4: 1995-től már működnek a találkozások, a berényieknek a találkozásai. Ez egy olyan kezdeményezés volt, amit három balatonalmádi úriember kezdeményezett, és hál' Istennek fölkarolt az akkori almádi polgármester is, meg úgy tűnt, hogy a többiek is, és így volt lehetőség arra, hogy összejöjjenek a települések, hogy miért jöttek össze. Nagyon sok közös gondjai, problémái és örömei vannak a magyar településeknek, köztük a Berény utó nevűeknek is. Bennünket összeköt a név, de most már néven kívül sok minden más is, hiszen rengeteg találkozás, beszélgetés van magunk mögött, amit azt gondolom, hogy mindannyiunk épülésére sikerült megoldani. Találkozókra minden településről, mind a 13 településről szoktak érkezni, illetve 12 plusz a házigazda. Közös kiadványban gondolkodunk, amit szeretnénk kiadni a berényiek részéről. Tehát több más apró dolog is van, amiben gondolkodunk, de az, hogy például most Jászberény kért a településekről olyan cégeket, vállalkozásokat, akik be tudnak mutatni valamit, sőt árusítani tudnak, ez egy teljesen új része a találkozóknak, és nagyon-nagyon jó ötletnek tartom. Az 54 lakosú Iklan-Berénytől kezdve Jászberény a legnagyobb település jelen pillanatban a berények közül. Mások a problémák ugyan, de van egy csomó minden, ami ugyanúgy megfordul az egyik településen, mint a másik településen. Én szerintem ez élő, hosszantartó élő kapcsolat lehet. Bízom benne, hogy az utánunk jövők ugyanúgy fontosnak fogják tartani majd, mint ahogy a jelenlegi település.

0: iskola szakács csapata is, Gondár Milán séf vezetésével, akik a vendégek ebédjéről gondoskodtak, igazi jászberényi étel, a pandurgulyás került az asztalokra. 2027-ben a Berény utó nevű települések országos találkozóját a Somogy vármegyei Iharos Berényben rendezik meg.
1: Információk a jászság szívéből. A Trió napközbennel mindig napra készen. Let me tell you.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Velünk, köztünk, rólunk. A Trio FM regionális hírei.
1: Idén is biztosítja a Jászadányi önkormányzata a gyermekek nyári ingyenes étkeztetését. Súlyos rablás Törökszentmiklóson. Sokat tesznek a környezetért a Berényi Albatrosz fogyatékkal élők nappali ellátásának fiataljai. Köszöntöm Önöket! A mikrofonnál Kisnemetnik irányéva. A Jászadányi önkormányzat szünidei gyermekétkeztetés keretében idén is biztosítja az ingyenes déli főétkezést a hátrányos helyzetű és rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő, halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek részére a településen. Fontos információ, hogy az ellátást a szülőknek, törvényes képviselőnek kérelmeznie kell. Iskolásoknak a szünidei gyermekétkeztetés június 22-től augusztus 31-ig terjedő időszakra 50 munkanapra igényelhető. Ha a gyermek bölcsödés vagy óvodás, őt az ingyenes ebéd az intézmény zárvatartásának időtartama alatt illeti meg, így a bölcsödébe beíratott gyermekeknek június 29-től július 24-ig jár az ellátás, a tündérkert óvoda gyermekeinek június 29-től július 17-ig, míg a szivárvány óvodába beíratott gyerkőcök részére július 20-ától augusztus 7-ig igényelhető a déli főétkezés. Az ellátást munkanapokon biztosítják, a kitöltött kérelmeket június 12-ig lehet leadni a bölcsödében, az óvodákban, az iskolában vagy a polgármesteri hivatalban. Egy törökszentmiklósi szórakozóhelyen figyelt fel egy 29 éves törökszentmiklósi és egy 30 éves hajdúszoboszlói lakos egy férfire. Megbeszélték, hogy azzal a szándékkal, hogy meglopják, követni fogják. Az elhatározást tett követte, a vasútállomáson megpróbálták a sértett nadrág zsebéből kilógó pénztárcáját megszerezni. Az áldozat észrevette, mit akarnak, ezért dulakodás alakult ki. A két tettes lefogta a földre került sértettet, és erőszakkal elvették mobiltelefonját, pénztárcáját, amiben igazolványok, lakcímkártya, bankkártya és szépkártya is volt, majd zsákmányukkal távoztak. A bántalmazott az elsődleges orvosi vélemény szerint 8 napon belül gyógyuló sérülést szenvedett. A két férfi 3 alkalommal próbálta a bankautomatából pénzt levenni a megszerzett kártyával, azonban a próbálkozásaik sikertelenek maradtak. Másnap a szépkártyával 3-szor vásárolt egyikük, mintegy 13 000 forint értékben. A bejelentés követően még aznap elfogták a fiatalabbik rablót, majd másnap a társa is rendőrkézre került. Rablás és információs rendszer felhasználásával elkövetett csalás miatt gyanúsítottként hallgatták ki őket, majd őrizetbe vételükkel egyidejűleg kezdeményezték letartóztatásukat. A Jászberényi Albatrosz fogyatékkal élők nappali ellátásának fiataljai példát mutatnak Jászberényben. A közösség számára a környezetvédelem nem egyetlen napos program, hanem mindennapi elköteleződés, hangsúlyozta Utasi Hajnalka intézményvezető. A nappali ellátás létrejötte óta havi rendszerességgel szerveznek személygyűjtő akciókat Jászberény különböző részein, többek között a Rákóczi úton. A fiatalok és segítőik közösen gyűjtik össze a szétdobált hulladékot, hozzájárulva ezzel egy tisztább és élhetőbb városi környezethez. Az intézmény mindennapi tevékenységében kiemelt szerepet kap a környezettudatos életmód gyakorlati megvalósítása, a fiatalokat bevonják a konyhakert és a virágok gondozásába is. Legutóbbi személygyűjtő akciójuk során dr. Horváth Ferenc mentőorvos megállt a lelkes csapat mellett, és Túró Rudival lepte meg őket. A kedves gesztussal, figyelmességgel nagy örömet szerzett a fiataloknak, megerősítve bennük azt az érzést, hogy munkájukat mások is értékelik. Az Albatrosz közössége arra biztat mindenkit, hogy csatlakozzon környezettudatos kezdeményezésekhez, hiszen a fenntartható jövő közös felelősségünk, mondta Utasi Hajnalka intézményvezető. Az időszakosan megvastagodó fátyolfelhőzet és a képződő gomoly felhők mellett általában sok napsütés várható. Az északi középhegységben alakulhat ki elszórtan zápor, zivatar, késő estén általában 21 és 26 fok közé hűl le a levegő, de északnyugaton ennél pár fokkal hidegebb is lehet. Ezek voltak a Trio Rádió regionális hírei, köszönöm megtisztelő figyelmüket, tartsanak velünk továbbra is!
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A Trio FM hírei.
1: Napos időre számíthatunk. Robbanás történt a Debreceni Egyetemen. Hajdúszoboszlón is szigorítják az elektromos rollerek használatát. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Robbanás történt a Debreceni Egyetemen a kémia épület felújításakor. Egy munkás súlyos égési sérülést szenvedett. Az egyetem tájékoztatása szerint egy tervezett áramszünettel járó munka során elektromos zárlat miatt robbanásszerű kisülés történt, ami miatt elégtek egy elektromos szekrényben lévő kábelek. Az ott tartózkodók biztonságban el tudták hagyni a helyszínt, a megsérült munkást kórházba vitték, állapota stabil. A tűzoltók kiszellőztették és átvizsgálták az épületet. A tiszaújvárosi üzembaleset minden sérültje elhagyhatta a kórházat, ketten pedig már ismét munkába álltak, közölte a MOL. Az olefin együzem szénhidrogén mentesítése befejeződött, így fokozatosan megkezdődhetnek a helyreállítási munkálatok. A MOL tiszaújvárosi telephelyén május 22-én reggel történt robbanás. Az üzemi balesetben egy ember meghalt, többen megsérültek. Új tagokat toboroz a katasztrófavédelem hivatalos mentőcsapata. A 2012-ben létrehozott Hunor mentőegység hazai és nemzetközi katasztrófáknál végez speciális mentési feladatot. Kopasz Zsolt tűzoltó százados a közmédiának elmondta, a mentőcsapat új belépői elméleti, majd egyhetes gyakorlati oktatáson vesznek részt. Az újoncoknak egy háromnapos gyakorlatot is teljesíteniük kell, amelyen egy földrengés okozta mentési helyzetet szimulálnak. Újabb város szigorítja az elektromos rollerek használatát. Hajdúszoboszlón július 1-től a leglátogatottabb területeken tilos lesz e-rollerrel és más elektromos sporteszközzel közlekedni. Korábban Kaposvár, Szeged és Debrecen is korlátozta a járművek használatát. Ebben az évben május végéig országszerte több mint 700 felnőtt és csaknem 450 gyermek szenvedett rollerbalesetet. Május végén egy 74 éves férfi vesztette életét Óbudán. Megkezdődött a Tisza virágzása. A nagyméretű kérész életének jelentős részét lárvaként tölti a folyómedrében, majd egyetlen napra emelkedik a víz felszínére, hogy párosodjon. Európa legtöbb vízfolyásából már eltűnt, napjainkban elsősorban a Tiszán, valamint néhány mellékfolyóján, így a Körösön és a Bodrogon található meg. Marad a napos, gomoly felhős idő, holnap napközben az ország keleti felén szórványosan fordulhat elő egy-egy zápor, zivatar. Délnyugaton heves zivatarokra is számítani lehet. Éjszaka 12 és 18, napközben 27 és 33 fok között alakul a hőmérséklet.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: És most!
3: Már is indul egy újabb óra a 97.7 Trio FM-en a Jásság kedvenceivel. Ez a Trio Tour Mix. 97.7 Trio FM. Melletted szól.

0: beszédet.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: Velünk, köztünk, rólunk. A Trio FM regionális hírei.
3: Köszöntöm Önöket! A mikrofonnál Kis Németné Király Éva. Kellemesebb lehet a forró nyári napokon a Jászberényi piaccsarnok hőmérséklete elkészült, ugyanis az üvegfelületek belső oldalának hővédőfóliával történő árnyékolása tudott a közösségi oldalának kivitelezést, Budai Lóránt polgármester. A kezdeményezést felkaroló Bota Judit önkormányzati képviselő mintegy 60 piaci árus aláírásával ellátott kérést tolmácsolt az elmúlt év során az önkormányzat felé, így a parkoló felüli homlokzaton összesen 20 négyzetméteren, az udvar felől 100 négyzetméteren biztosították a hő- és napvédelmet. A komfortérzetet növelő beruházást az Arculaten Design Kft. Végezte bruttó 1,5 millió forint értékben, tájékoztatott a városvezetője. Letartóztatták a Jászberényi járási ügyészség indítványára azt a 34 éves jászadányi nőt, akit felfegyverkezve elkövetett garázdaság büntettével és könnyű testi sértés vétségével gyanúsítanak. A gyanú szerint a nő Jásztadányon a Kossuth Lajos úton telefonált, majd öngyújtót kért egy padon ülő, általa látásból ismert férfitól. Miután a férfi közölte, hogy nincs nála öngyújtó, a nő később minden további szóváltás nélkül visszament hozzá, és a nála lévő tapéta vágóval körülbelül 20 cm hosszan megvágta a sértett jobb vádliát, valamint egy kisebb vágást is okozott neki. Ezt követően elvette a korábbi sérüléséből lábadozó férfi mankóját, és azzal több alkalommal megütötte. A nőnél egy 13 cm penge hosszúságú kés is volt, amelyet a támadás során nem használt, majd a helyszín közelében eldobott. A sértett 8 napon belül gyógyuló sérüléseket szenvedett. Az ügyészség szerint a nőnek nincs megtartó munkahelyi és családi kapcsolata, csavargó életmódot folytat, és a bejelentett lakcímén sem tartózkodik rendszeresen. A letartóztatást a szökés, elrejtőzés veszélye, valamint a bűnismétlés kockázata miatt indítványozták. A támadás indoka egyelőre nem tisztázott, a sértett kiválasztása véletlenszerűnek tűnik, ezért a nyomozás során az elkövető elmeorvosi vizsgálata is indokolt lett. A Szolnoki Járásbíróság nyomozási bírája elrendelte a nő letartóztatását, a gyanúsította döntést tudomásul vette. Nyitott kertek délutánját tartottak Jászárokszálláson. A város már 7 éve csatlakozik rendszeresen a Legszebb Konyhakertek, Magyarország Legszebb Konyhakertjei országos programhoz. Ezúttal az ötletgazda, a program kezdeményezője Sári Kovács Szilvia is ellátogatott Árokszállásra, és részt vett a kert bemutatókon, melyek során 3 helyszínen jártak. Pálné Major Krisztina és Pál Attila a magas ágyások praktikus és helytakarékos világát mutatta be. Járás Ivetta és Juhász Krisztián biodiversz kertjében egy jól működő harmonikus ökoszisztémát láthattak az érdeklődők, míg Szabó Erika és Szabó László a szabadföldi kertészetét mutatta be. Sári Kovács Szilvia programigazgató a kertlátogatások során is számos hasznos kertművelési ötlettel segítette a jelenlévőket, ezt követően pedig a művelődési házban tartott előadást a konyhakertek legégetőbb kihívásairól, többek között a víz megtartásról. Jászfényszarun tartotta a soron következő ülését a Jászsági Jegyzőklub. A vendégeket a házigazda Zsámbuki Sándor polgármester és dr. Voller Erika jegyző fogadta. A résztvevők értékelték az országgyűlési választások lebonyolításának tapasztalatait, valamint időszerű törvényességi és hatósági jogalkalmazói témakörben folytattak konzultációt. Az időszakosan megvastagodó fátyol felhőzet és a képződő gomoly felhők mellett általában sok napsütés várható. Az északi középhegységben alakulhat ki elszórtan zápor, zivatar, késő estén általában 21 és 26 fok közé hűl le a levegő, de északnyugaton ennél pár fokkal hidegebb is lehet. Ezek voltak a Trio Rádió regionális hírei, köszönöm megtisztelő figyelmüket, tartsanak velünk továbbra is!
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.

Nosztalgia és friss dallamok. Trio Turmix minden hétköznap estétől. 97.7 Trio FM. Melletted szól.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A Trio FM hírei.
1: Napos időre számíthatunk. Nem alkalmaznák a pedagógusok teljesítményértékelési rendszerét már a következő tanévben. Medvéket láttak az Aggteleki Nemzeti Park területén. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Már a következő tanévben sem alkalmaznák a pedagógusok teljesítményértékelési rendszerét. Erről nyújtott be törvényjavaslatot a Tisza párt két képviselője. Az előterjesztők olyan rendszer kialakítását tartják indokoltnak, amely a szakmai és érdekvédelmi szervezetek bevonásával szakmailag megalapozott módon biztosítja a valós és méltányos értékelést. Vádat emelt az Integritás hatóság elnökével szemben a központi nyomozó főügyészség. Bíró Ferenc Pált hivatali visszaéléssel, közokirathamisítással és hűtlen kezeléssel vádolják. Különböző bűncselekményekkel több mint 140 millió forintos vagyoni hátrányt okozott az Integritás hatóságnak. Bíró Ferenc Pál szerint politikai indítatású az ellene még 2024-ben indított eljárás. Hangsúlyozta, bízik abban, hogy bebizonyosodik az ártatlansága. Csaknem negyed órát körözött eszék felett a Ryanair Londonból érkező járata szombat éjszaka, mert a szolgálatba beosztott légiforgalmi irányító nem érkezett meg időben a munkahelyére. A gép végül biztonságosan leszállt, a horvát légiforgalmi irányítás pedig belső vizsgálatot indított, hangsúlyozva, hogy a repülés biztonsága nem került veszélybe. A Tisza alacsony vízállására készülve úszó vízkivételi művet telepítettek Szolnokon, hogy a térség csaknem 91 ezer lakosának ivóvízellátása zavartalan legyen. Az Országos Vízügyi Főigazgatóság közölte, az eszközt megelőzésként telepítették, egyelőre nem kell összekötni az épített vízművel. Ha azonban a jelenleginél még 30 cm-rel csökkenne a vízszintje, akkor be kellene vetni az úszóművet. Medvéket láttak az Aggteleki Nemzeti Park területén Jósvafőtől északra, a szlovák határ közelében. A Nemzeti Park a Facebook oldalán számolt be arról, hogy egyik munkatársuk kora délután egy anyamedvét és egy bocsot látott. A bejegyzésben hangsúlyozták, hogy mindez a látogatók elől elzárt, fokozottan védett területen történt, távol a túraútvonalaktól. Arra kérik a Nemzeti Park vendégeit, hogy tartsák be a látogatási szabályokat, tilos a sátorozás, és érdemes a vadászok által használt etetőhelyeket elkerülni. Marad a napos, gomoly felhős idő. Szerdán napközben az ország keleti felén szórványosan fordulhat elő egy-egy zápor, zivatar. A Dunántúlon megerősödik, néhol viharossá fokozódik a szél. Hajnalban 12 és 18, napközben 27 és 33 fok között alakul a hőmérséklet.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: És most!
3: Már is indul egy újabb óra a 97.7 Trio FM-en a Jásság kedvenceivel. Ez a Trio Tour Mix. 97.7 Trio FM. Melletted szól.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Velünk, köztünk, rólunk. A Trio FM regionális hírei.
2: Köszöntöm Önöket! A mikrofonnál Kisnőmetnik Királyéva. Egy törökszentmiklósi szórakozóhelyen figyelt fel egy 29 éves törökszentmiklósi és egy 30 éves hajdúszoboszlói lakos egy férfire. Megbeszélték, hogy azzal a szándékkal, hogy meglopják, követni fogják. Az elhatározást tett követte, a vasútállomáson megpróbálták a sértett nadrág zsebéből kilógó pénztárcáját megszerezni. Az áldozat észrevette, mit akarnak, ezért dulakodás alakult ki. A két tettes lefogta a földre került sértettet, és erőszakkal elvették mobiltelefonját, pénztárcáját, amiben igazolványok, lakcímkártya, bankkártya és szépkártya is volt, majd zsákmányukkal távoztak. A bántalmazott az elsődleges orvosi vélemény szerint 8 napon belül gyógyuló sérülés szenvedett. A két férfi 3 alkalommal próbálta a bankautomatából pénzt levenni a megszerzett kártyával, azonban a próbálkozásaik sikertelenek maradtak. Másnap a szépkártyával 3-szor vásárolt egyikük, mintegy 13 000 forint értékben. A bejelentés követően még aznap elfogták a fiatalabbik rablót, majd másnap a társa is rendőrkézre került. Rablás és információs rendszer felhasználásával elkövetett csalás miatt gyanúsítottként hallgatták ki őket, majd őrizetbevételükkel egyidejűleg kezdeményezték letartóztatásukat. A Jászladányi Önkormányzat szünidei gyermekétkeztetés keretében idén is biztosítja az ingyenes déli főétkezést a hátrányos helyzetű és rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek részére a településen. Fontos információ, hogy az ellátást a szülőknek, törvényes képviselőnek kérelmeznie kell. Iskolásoknak a szünidei gyermekétkeztetés június 22-től augusztus 31-ig terjedő időszakra 50 munkanapra igényelhető. Ha a gyermek bölcsödés vagy óvodás, őt az ingyenes ebéd az intézmény zárvatartásának időtartama alatt illeti meg, így a bölcsödébe beíratott gyermekeknek június 29-től július 24-ig jár az ellátás, a tündérkert óvoda gyermekeinek június 29-től július 17-ig, míg a szivárvány óvodába beíratott gyerkőcök részére július 20-ától augusztus 7-ig igényelhető a déli főétkezés. Az ellátást munkanapokon biztosítják, a kitöltött kérelmeket június 12-ig lehet leadni a bölcsödében, az óvodákban, az iskolában vagy a polgármesteri hivatalban. A Jászberényi Albatrosz fogyatékkal élők nappali ellátásának fiataljai példát mutatnak Jászberényben. A közösség számára a környezetvédelem nem egyetlen napos program, hanem mindennapi elköteleződés, hangsúlyozta Utasi Hajnalka intézményvezető. A nappali ellátás létrejötte óta havi rendszerességgel szerveznek személygyűjtő akciókat Jászberény különböző részein, többek között a Rákóczi úton. A fiatalok és segítőik közösen gyűjtik össze a szétdobált hulladékot, hozzájárulva ezzel egy tisztább és élhetőbb városi környezethez. Az intézmény mindennapi tevékenységében kiemelt szerepet kap a környezettudatos életmód gyakorlati megvalósítása, a fiatalokat bevonják a konyhakert és a virágok gondozásába is. Legutóbbi személygyűjtő akciójuk során dr. Horváth Ferenc mentőorvos megállt a lelkes csapat mellett, és Túró Rudival lepte meg őket. A kedves gesztussal, figyelmességgel nagy örömet szerzett a fiataloknak, megerősítve bennük azt az érzést, hogy munkájukat mások is értékelik. Az Albatrosz közössége arra biztat mindenkit, hogy csatlakozzon környezettudatos kezdeményezésekhez, hiszen a fenntartható jövő közös felelősségünk, mondta Utasi Hajnalka intézményvezető. Az időszakosan megvastagodó fátyolfelhőzet és a képződő gomoly felhők mellett általában sok napsütés várható. Az északi középhegységben alakulhat ki elszórtan zápor, zivatar, késő estén általában 21 és 26 fok közé hűl le a levegő, de északnyugaton ennél pár fokkal hidegebb is lehet. Ezek voltak a Trio Rádió regionális hírei, köszönöm megtisztelő figyelmüket, tartsanak velünk továbbra is!
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.

Összeszedtem magamat a padlóról már párszor. Ömlött rám az ápor, de esernyő volt pár szó. Nem jártam a Yale-re, s nem jártam a Harvard-ra.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A Trio FM hírei.
1: Ma is sok napsütésre számíthatunk. Visszaszorítanák a gyűlöletkeltő politikai reklámokat. Robbanás történt a Debreceni Egyetemen. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Helyre kell állítani a normális hétköznapokat, az emberséget a mindennapokban, mert az országnak erre van szüksége, jelentette ki a miniszterelnök az országgyűlésben. Magyar Péter hangsúlyozta, ezt a célt szolgálja a gyűlöletkeltésre alkalmas politikai reklámok visszaszorítása és a szuverenitásvédelmi hivatal megszüntetése is. Az Unió újabb gazdasági megszorító intézkedéseket vezet be Oroszországgal szemben, közölte az Európai Bizottság elnöke. Ursula von der Leyen arról tájékoztatott, hogy a 21. szankciós csomagban az orosz gazdaságot, az energiaszektort, pénzintézeteket, valamint a kriptovaluták piacát korlátozzák. Emellett az EU beutazási tilalmat rendel el az Ukrajnában harcoló oroszokkal szemben. Újabb kínai óriás cégek kerültek fel az amerikai Védelmi Minisztérium fekete listájára. Köztük van az Alibaba internetes áruház és a BYD autó- és akkumulátorgyártó vállalat is. Bár az érintett több mint 100 kínai céget nem sújtják szankciókkal, de nem is szerződhetnek az amerikai hadsereggel. A Pentagon listája egyfajta jelzés a befektetőknek, hogy ezek a vállalatok kereskedelmi vagy egyéb korlátozások alá kerülhetnek a későbbiekben. Új tagokat toboroz a katasztrófavédelem hivatalos mentőcsapata. A 2012-ben létrehozott Hunor mentőegység hazai és nemzetközi katasztrófáknál végez speciális mentési feladatot. Kopasz Zsolt tűzoltó százados a közmédiának elmondta, a mentőcsapat új belépői elméleti, majd egyhetes gyakorlati oktatáson vesznek részt. Az újoncoknak egy háromnapos gyakorlatot is teljesíteniük kell, amelyen egy földrengés okozta mentési helyzetet szimulálnak. Robbanás történt a Debreceni Egyetemen a kémia épület felújításakor. Egy munkás súlyos égési sérülést szenvedett. Az egyetem tájékoztatása szerint egy tervezett áramszünettel járó munka során elektromos zárlat miatt robbanásszerű kisülés történt, ami miatt elégtek egy elektromos szekrényben lévő kábelek. Az ott tartózkodók biztonságban el tudták hagyni a helyszínt, a megsérült munkást kórházba vitték, állapota stabil, a tűzoltók kiszellőztették és átvizsgálták az épületet. Marad a napos, gomoly felhős idő, holnap napközben az ország keleti felén szórványosan fordulhat elő egy-egy zápor, zivatar. Délnyugaton heves zivatarokra is számítani lehet. Éjszaka 12 és 18, napközben 27 és 33 fok között alakul a hőmérséklet.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: És most!
3: Már is indul egy újabb óra a 97.7 Trio FM-en a Jásság kedvenceivel. Ez a Trio Tour Mix. 97.7 Trio FM. Melletted szól.

Trio Tour Mix. A múlt és a jelen slágerei egy helyen. Ez a Trio Tour Mix. 97.7 Trio FM. Melletted szól.

0: is marad.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: Velünk, köztünk, rólunk. A Trio FM regionális hírei.
3: Letartóztatásban a tapétavágóval támadó jássági nő. Árnyékolták a Jászberényi piaccsarnok üvegfelületeit. Nyitott kertek délutánját tartottak jászárok szálláson. Köszöntöm Önöket! A mikrofonnál Kisnemetné Király Éva. Letartóztatták a Jászberényi járási ügyészség indítványára azt a 34 éves jászadányi nőt, akit felfegyverkezve elkövetett garázdaság büntettével és könnyű testi sértés vétségével gyanúsítanak. A gyanú szerint a nő jászadányon a Kossuth Lajos úton telefonált, majd öngyújtót kért egy padon ülő, általa látásból ismert férfitól. Miután a férfi közölte, hogy nincs nála öngyújtó, a nő később minden további szóváltás nélkül visszament hozzá, és a nála lévő tapétavágóval körülbelül 20 cm hosszan megvágta a sértett jobb vádliát, valamint egy kisebb vágást is okozott neki. Ezt követően elvette a korábbi sérüléséből lábadozó férfi mankóját, és azzal több alkalommal megütötte. A nőnél egy 13 cm penge hosszúságú kés is volt, amelyet a támadás során nem használt, majd a helyszín közelében eldobott. A sértett 8 napon belül gyógyuló sérüléseket szenvedett. Az ügyészség szerint a nőnek nincs megtartó munkahelyi és családi kapcsolata, csavargó életmódot folytat, és a bejelentett lakcímén sem tartózkodik rendszeresen. A letartóztatást a és elrejtőzés veszélye, valamint a bűnismétlés kockázata miatt indítványozták. A támadás indoka egyelőre nem tisztázott, a sértett kiválasztása véletlenszerűnek tűnik, ezért a nyomozás során az elkövető elmeorvosi vizsgálata is indokolt lett. A Szolnoki Járásbíróság nyomozási bírája elrendelte a nő letartóztatását, a gyanúsította döntést tudomásul vette. Kellemesebb lehet a forró nyári napokon a Jászberényi piaccsarnok hőmérséklete elkészült, ugyanis az üvegfelületek belső oldalának hűvédőfóliával történő árnyékolása tudatta közösségi oldalának kivitelezést Budai Lóránt polgármester. A kezdeményezést felkaroló Bota Judit önkormányzati képviselő mintegy 60 piaci árus aláírásával ellátott kérést tolmácsolt az elmúlt év során az önkormányzat felé, így a parkoló felüli homlokzaton összesen 20 négyzetméteren, az udvar felől 100 négyzetméteren biztosították a hő- és napvédelmet. A komfortérzetet növelő beruházást az Arculaten Design Kft. Végezte, bruttó 1,5 millió forint értékben, tájékoztatott a városvezetője. Nyitott kertek délutánját tartottak jászárok szálláson. A város már 7 éve csatlakozik rendszeresen a Legszebb Konyhakertek, Magyarország Legszebb Konyhakertjei országos programhoz. Ezúttal az ötletgazda, a program kezdeményezője Sári Kovács Szilvia is ellátogatott árokszállásra, és részt vett a kert bemutatókon, melyek során 3 helyszínen jártak. Pálné Major Krisztina és Pál Attila a magas ágyások praktikus és helytakarékos világát mutatta be. Járás Ivetta és Juhász Krisztián biodiversz kertjében egy jól működő harmonikus ökoszisztémát láthattak az érdeklődők, míg Szabó Erika és Szabó László a szabadföldi kertészetét mutatta be. Sári Kovács Szilvia programigazgató a kert látogatások során is számos hasznos kertművelési ötlettel segítette a jelenlévőket, ezt követően pedig a művelődési házban tartott előadást a konyhakertek legégetőbb kihívásairól, többek között a víz megtartásról. Jászfényszarun tartotta soron következő ülését a jászsági jegyzőklub. A vendégeket a házigazda Zsámboki Sándor polgármester és dr. Voller Erika jegyző fogadta. A résztvevők értékelték az országgyűlési választások lebonyolításának tapasztalatait, valamint időszerű törvényességi és hatósági jogalkalmazói témakörben folytattak konzultációt. Az időszakosan megvastagodó fátyol felhőzet és a képződő gomoly felhők mellett általában sok napsütés várható. Az északi középhegységben alakulhat ki elszórtan zápor, zivatar, késő estén általában 21 és 26 fok közé hűl le a levegő, de északnyugaton ennél pár fokkal hidegebb is lehet. Ezek voltak a Trio Rádió regionális hírei, köszönöm megtisztelő figyelmüket, tartsanak velünk továbbra is!
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.

0: talán még megismer.
1: A műsorszám termékmegjelenítés tartalmazott.
2: A Trio FM hírei.
3: Napos időre számíthatunk. Robbanás történt a Debreceni Egyetemen. Hajdúszoboszlón is szigorítják az elektromos rollerek használatát. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Robbanás történt a Debreceni Egyetemen a kémiai épület felújításakor. Egy munkás súlyos égési sérülés szenvedett. Az egyetem tájékoztatása szerint egy tervezett áramszünettel járó munka során elektromos zárlat miatt robbanásszerű kisülés történt, ami miatt elégtek egy elektromos szekrényben lévő kábelek. Az ott tartózkodók biztonságban el tudták hagyni a helyszínt, a megsérült munkást kórházba vitték, állapota stabil. A tűzoltók kiszellőztették és átvizsgálták az épületet. A tiszaújvárosi üzembaleset minden sérült elhagyhatta a kórházat, ketten pedig már ismét munkába álltak, közölte a MOL. Az olefin együzem szénhidrogén mentesítése befejeződött, így fokozatosan megkezdődhetnek a helyreállítási munkálatok. A MOL tiszaújvárosi telephelyén május 22-én reggel történt robbanás. Az üzemi balesetben egy ember meghalt, többen megsérültek. Új tagokat toboroz a katasztrófavédelem hivatalos mentőcsapata. A 2012-ben létrehozott Hunor mentőegység hazai és nemzetközi katasztrófáknál végez speciális mentési feladatot. Kopasz Zsolt tűzoltó százados a közmédiának elmondta, a mentőcsapat új belépői elméleti, majd egyhetes gyakorlati oktatáson vesznek részt. Az újoncoknak egy háromnapos gyakorlatot is teljesíteniük kell, amelyen egy földrengés okozta mentési helyzetet szimulálnak. Újabb város szigorítja az elektromos rollerek használatát. Hajdúszoboszlón július 1-től a leglátogatottabb területeken tilos lesz e-rollerrel és más elektromos sporteszközzel közlekedni. Korábban Kaposvár, Szeged és Debrecen is korlátozta a járművek használatát. Ebben az évben május végéig országszerte több mint 700 felnőtt és csaknem 450 gyermek szenvedett rollerbalesetet. Május végén egy 74 éves férfi vesztette életét Óbudán. Megkezdődött a Tisza virágzása. A nagyméretű kérész életének jelentős részét lárvaként tölti a folyómedrében, majd egyetlen napra emelkedik a víz felszínére, hogy párosodjon. Európa legtöbb vízfolyásából már eltűnt, napjainkban elsősorban a Tiszán, valamint néhány mellékfolyóján, így a Körösön és a Bodrogon található meg. Marad a napos, gomoly felhős idő, holnap napközben az ország keleti felén szórványosan fordulhat elő egy-egy zápor, zivatar. Délnyugaton heves zivatarokra is számítani lehet. Éjszaka 12 és 18, napközben 27 és 33 fok között alakul a hőmérséklet.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
4: És most!
5: Már is indul egy újabb óra a 97.7 Trio FM-en a Jássák kedvenceivel. Ez a Trio Tour Mix. 97.7 Trio FM. Melletted szól.

Nosztalgia és friss dallamok. Trio Turmix minden hétköznap estétől. 97.7 Trio FM. Melletted szól.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Velünk, köztünk, rólunk. A Trio FM regionális hírei.
2: Idén is biztosítja a Jászadányi önkormányzata a gyermekek nyári ingyenes étkeztetését. Súlyos rablás Törökszent Miklóson. Sokat tesznek a környezetért a Berényi Albatrosz fogyatékkal élők nappali ellátásának fiataljai. Köszöntöm Önöket! A mikrofonnál Kisnőmetni Király Éva. A Jászadányi önkormányzat szünidei gyermekétkeztetés keretében idén is biztosítja az ingyenes déli főétkezést a hátrányos helyzetű és rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő, halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek részére a településen. Fontos információ, hogy az ellátást a szülőknek, törvényes képviselőnek kérelmeznie kell. Iskolásoknak a szünidei gyermekétkeztetés június 22-től augusztus 31-ig terjedő időszakra 50 munkanapra igényelhető. Ha a gyermek bölcsödés vagy óvodás, őt az ingyenes ebéd az intézmény zárvatartásának időtartama alatt illeti meg, így a bölcsödébe beíratott gyermekeknek június 29-től július 24-ig jár az ellátás, a tündérkert óvoda gyermekeinek június 29-től július 17-ig, míg a szivárvány óvodába beíratott gyerkőcök részére július 20-ától augusztus 7-ig igényelhető a déli főétkezés. Az ellátást munkanapokon biztosítják, a kitöltött kérelmeket június 12-ig lehet leadni a bölcsödében, az óvodákban, az iskolában vagy a polgármesteri hivatalban. Egy törökszentmiklósi szórakozóhelyen figyelt fel egy 29 éves törökszentmiklósi és egy 30 éves hajdúszoboszlói lakos egy férfire. Megbeszélték, hogy azzal a szándékkal, hogy meglopják, követni fogják. Az elhatározást tett követte, a vasútállomáson megpróbálták a sértett nadrág zsebéből kilógó pénztárcáját megszerezni. Az áldozat észrevette, mit akarnak, ezért dulakodás alakult ki. A két tettes lefogta a földre került sértettet, és erőszakkal elvették mobiltelefonját, pénztárcáját, amiben igazolványok, lakcímkártya, bankkártya és szépkártya is volt, majd zsákmányukkal távoztak. A bántalmazott az elsődleges orvosi vélemény szerint 8 napon belül gyógyuló sérülést szenvedett. A két férfi 3 alkalommal próbálta a bank automatából pénzt levenni a megszerzett kártyával, azonban a próbálkozásaik sikertelenek maradtak. Másnap a szépkártyával 3-szor vásárolt egyikük, mintegy 13 000 forint értékben. A bejelentés követően még aznap elfogták a fiatalabbik rablót, majd másnap a társa is rendőrkézre került. Rablás és információs rendszer felhasználásával elkövetett csalás miatt gyanúsítottként hallgatták ki őket, majd őrizetbe vételükkel egyidejűleg kezdeményezték letartóztatásukat. A Jászberényi Albatrosz fogyatékkal élők nappali ellátásának fiataljai példát mutatnak Jászberényben. A közösség számára a környezetvédelem nem egyetlen napos program, hanem mindennapi elköteleződés, hangsúlyozta Utasi Hajnalka intézményvezető. A nappali ellátás létrejötte óta havi rendszerességgel szerveznek személygyűjtő akciókat Jászberény különböző részein, többek között a Rákóczi úton. A fiatalok és segítői közösen gyűjtik össze a szétdobált hulladékot, hozzájárulva ezzel egy tisztább és élhetőbb városi környezethez. Az intézmény mindennapi tevékenységében kiemelt szerepet kap a környezettudatos életmód gyakorlati megvalósítása. A fiatalokat bevonják a konyhakert és a virágok gondozásába is. Legutóbbi személygyűjtő akciójuk során dr. Horváth Ferenc mentőorvos megállt a lelkes csapat mellett, és Túró Rudival lepte meg őket. A kedves gesztussal, figyelmességgel nagy örömet szerzett a fiataloknak, megerősítve bennük azt az érzést, hogy munkájukat mások is értékelik. Az Albatrosz közössége arra biztat mindenkit, hogy csatlakozzon környezettudatos kezdeményezésekhez, hiszen a fenntartható jövő közös felelősségünk, mondta Utasi Hajnalka intézményvezető. Az időszakosan megvastagodó fátyolfelhőzet és a képződő gomoly felhők mellett általában sok napsütés várható. Az északi középhegységben alakulhat ki elszórtan zápor, zivatar, késő estén általában 21 és 26 fok közé hűl le a levegő, de északnyugaton ennél pár fokkal hidegebb is lehet. Ezek voltak a Trio Rádió regionális hírei, köszönöm megtisztelő figyelmüket, tartsanak velünk továbbra is!
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A Trio FM hírei.
1: Napos időre számíthatunk. Nem alkalmaznák a pedagógusok teljesítményértékelési rendszerét már a következő tanévben. Medvéket láttak az Aggteleki Nemzeti Park területén. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Már a következő tanévben sem alkalmaznák a pedagógusok teljesítményértékelési rendszerét. Erről nyújtott be törvényjavaslatot a Tisza párt két képviselője. Az előterjesztők olyan rendszer kialakítását tartják indokoltnak, amely a szakmai és érdekvédelmi szervezetek bevonásával szakmailag megalapozott módon biztosítja a valós és méltányos értékelést. Vádat emelt az Integritás hatóság elnökével szemben a központi nyomozó főügyészség. Bíró Ferenc Pált hivatali visszaéléssel, közokirat hamisítással és hűtlen kezeléssel vádolják. Különböző bűncselekményekkel több mint 140 millió forintos vagyoni hátrányt okozott az Integritás hatóságnak. Bíró Ferenc Pál szerint politikai indítatású az ellene még 2024-ben indított eljárás. Hangsúlyozta, bízik abban, hogy bebizonyosodik az ártatlansága. Csaknem negyed órát körözött Eszék felett a Ryanair Londonból érkező járata szombat éjszaka, mert a szolgálatba beosztott légiforgalmi irányító nem érkezett meg időben a munkahelyére. A gép végül biztonságosan leszállt, a horvát légiforgalmi irányítás pedig belső vizsgálatot indított, hangsúlyozva, hogy a repülés biztonsága nem került veszélybe. A Tisza alacsony vízállására készülve úszó vízkivételi művet telepítettek Szolnokon, hogy a térség csaknem 91 ezer lakosának ivóvízellátása zavartalan legyen. Az Országos Vízügyi Főigazgatóság közölte, az eszközt megelőzésként telepítették, egyelőre nem kell összekötni az épített vízművel. Ha azonban a jelenleginél még 30 cm-rel csökkenne a vízszintje, akkor be kellene vetni az úszóművet. Medvéket láttak az Aggteleki Nemzeti Park területén Jósvafőtől északra, a szlovák határ közelében. A Nemzeti Park a Facebook oldalán számolt be arról, hogy egyik munkatársuk kora délután egy anyamedvét és egy bocsot látott. A bejegyzésben hangsúlyozták, hogy mindez a látogatók elől elzárt, fokozottan védett területen történt, távol a túraútvonalaktól. Arra kérik a Nemzeti Park vendégeit, hogy tartsák be a látogatási szabályokat, tilos a sátorozás, és érdemes a vadászok által használt etetőhelyeket elkerülni. Marad a napos, gomoly felhős idő. Szerdán napközben az ország keleti felén szórványosan fordulhat elő egy-egy zápor, zivatar. A Dunántúlon megerősödik, néhol viharossá fokozódik a szél. Hajnalban 12 és 18, napközben 27 és 33 fok között alakul a hőmérséklet.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: És most!
3: Már is indul egy újabb óra a 97.7 Trio FM-en a Jásság kedvenceivel. Ez a Trio Tour Mix. 97.7 Trio FM. Melletted szól.

0: 97.7 Trio FM mellette szól.
1: Hoppá! Szevasztok, hey!

0: terül a képlet. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A Trio FM hírei.
1: Ma is sok napsütésre számíthatunk. Visszaszorítanák a gyűlöletkeltő politikai reklámokat. Robbanás történt a Debreceni Egyetemen. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Helyre kell állítani a normális hétköznapokat, az emberséget a mindennapokban, mert az országnak erre van szüksége, jelentette ki a miniszterelnök az országgyűlésben. Magyar Péter hangsúlyozta, ezt a célt szolgálja a gyűlöletkeltésre alkalmas politikai reklámok visszaszorítása és a szuverenitásvédelmi hivatal megszüntetése is. Az Unió újabb gazdasági megszorító intézkedéseket vezet be Oroszországgal szemben, közölte az Európai Bizottság elnöke. Ursula von der Leyen arról tájékoztatott, hogy a 21. szankciós csomagban az orosz gazdaságot, az energiaszektort, pénzintézeteket, valamint a kriptovaluták piacát korlátozzák. Emellett az EU beutazási tilalmat rendel el az Ukrajnában harcoló oroszokkal szemben. Újabb kínai óriás cégek kerültek fel az amerikai Védelmi Minisztérium fekete listájára. Köztük van az Alibaba internetes áruház és a BYD autó- és akkumulátorgyártó vállalat is. Bár az érintett több mint 100 kínai céget nem sújtják szankciókkal, de nem is szerződhetnek az amerikai hadsereggel. A Pentagon listája egyfajta jelzés a befektetőknek, hogy ezek a vállalatok kereskedelmi vagy egyéb korlátozások alá kerülhetnek a későbbiekben. Új tagokat toboroz a katasztrófavédelem hivatalos mentőcsapata. A 2012-ben létrehozott Hunor mentőegység hazai és nemzetközi katasztrófáknál végez speciális mentési feladatot. Kopasz Zsolt tűzoltó százados a közmédiának elmondta, a mentőcsapat új belépői elméleti, majd egyhetes gyakorlati oktatáson vesznek részt. Az újoncoknak egy háromnapos gyakorlatot is teljesíteniük kell, amelyen egy földrengés okozta mentési helyzetet szimulálnak. Robbanás történt a Debreceni Egyetemen a kémia épület felújításakor. Egy munkás súlyos égési sérülést szenvedett. Az egyetem tájékoztatása szerint egy tervezett áramszünettel járó munka során elektromos zárlat miatt robbanásszerű kisülés történt, ami miatt elégtek egy elektromos szekrényben lévő kábelek. Az ott tartózkodók biztonságban el tudták hagyni a helyszínt, a megsérült munkást kórházba vitték, állapota stabil. A tűzoltók kiszellőztették és átvizsgálták az épületet.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: És most!
3: Már is indul egy újabb óra a 97.7 Trio FM-en a Jásság kedvenceivel. Ez a Trio Tour Mix. 97.7 Trio FM. Melletted szól.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A Trio FM hírei.
1: Napos időre számíthatunk. Nem alkalmaznák a pedagógusok teljesítményértékelési rendszerét már a következő tanévben. Medvéket láttak az Aggteleki Nemzeti Park területén. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Már a következő tanévben sem alkalmaznák a pedagógusok teljesítményértékelési rendszerét. Erről nyújtott be törvényjavaslatot a Tisza párt két képviselője. Az előterjesztők olyan rendszer kialakítását tartják indokoltnak, amely a szakmai és érdekvédelmi szervezetek bevonásával szakmailag megalapozott módon biztosítja a valós és méltányos értékelést. Vádat emelt az Integritás hatóság elnökével szemben a központi nyomozó főügyészség. Bíró Ferenc Pált hivatali visszaéléssel, közokirathamisítással és hűtlen kezeléssel vádolják. Különböző bűncselekményekkel több mint 140 millió forintos vagyoni hátrányt okozott az Integritás hatóságnak. Bíró Ferenc Pál szerint politikai indítatású az ellene még 2024-ben indított eljárás. Hangsúlyozta, bízik abban, hogy bebizonyosodik az ártatlansága. Csak nem negyed órát körözött Eszék felett a Ryanair Londonból érkező járata szombat éjszaka, mert a szolgálatba beosztott légiforgalmi irányító nem érkezett meg időben a munkahelyére. A gép végül biztonságosan leszállt, a horvát légiforgalmi irányítás pedig belső vizsgálatot indított, hangsúlyozva, hogy a repülés biztonsága nem került veszélybe. A Tisza alacsony vízállására készülve úszó vízkivételi művet telepítettek Szolnokon, hogy a térség csaknem 91 ezer lakosának ivóvízellátása zavartalan legyen. Az Országos Vízügyi Főigazgatóság közölte, az eszközt megelőzésként telepítették, egyelőre nem kell összekötni az épített vízművel. Ha azonban a jelenleginél még 30 cm-rel csökkenne a vízszintje, akkor be kellene vetni az úszóművet. Medvéket láttak az Aggteleki Nemzeti Park területén Jósvafőtől északra, a szlovák határ közelében. A Nemzeti Park a Facebook oldalán számolt be arról, hogy egyik munkatársuk kora délután egy anyamedvét és egy bocsot látott. A bejegyzésben hangsúlyozták, hogy mindez a látogatók elől elzárt, fokozottan védett területen történt, távol a túraútvonalaktól. Arra kérik a Nemzeti Park vendégeit, hogy tartsák be a látogatási szabályokat, tilos a sátorozás, és érdemes a vadászok által használt etetőhelyeket elkerülni. Marad a napos, gomoly felhős idő. Szerdán napközben az ország keleti felén szórványosan fordulhat elő egy-egy zápor, zivatar. A Dunántúlon megerősödik, néhol viharossá fokozódik a szél. Hajnalban 12 és 18, napközben 27 és 33 fok között alakul a hőmérséklet.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: És most!
3: Már is indul egy újabb óra a 97.7 Trio FM-en a Jásság kedvenceivel. Ez a Trio Tour Mix. 97.7 Trio FM. Melletted szól.

0: Trio FM.
1: Ez a Trio FM.
0: Trio FM. Melletted szól.
2: Hey, ez épp az orrod előtt ment el, észre se vetted, vizsgáld meg a világot részletesebben, nem minden esetben válik valóra. Az álom jön, aztán megy, mint az évek, a spanokkal kell a jó hatás, tudod, elemem a káosz, meg a világ felforgatás a cél.

0: Jó tegnap a másé, holnap a máé.
1: Nosztalgia és friss dallamok. Trio Turmix minden hétköznap estétől. 97.7 Trio FM. Melletted szól.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A Trio FM hírei.
1: Napos időre számíthatunk. Robbanás történt a Debreceni Egyetemen. Hajdúszoboszlón is szigorítják az elektromos rollerek használatát. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Robbanás történt a Debreceni Egyetemen a kémia épület felújításakor. Egy munkás súlyos égési sérülést szenvedett. Az egyetem tájékoztatása szerint egy tervezett áramszünettel járó munka során elektromos zárlat miatt robbanásszerű kisülés történt, ami miatt elégtek egy elektromos szekrényben lévő kábelek. Az ott tartózkodók biztonságban el tudták hagyni a helyszínt, a megsérült munkást kórházba vitték, állapota stabil. A tűzoltók kiszellőztették és átvizsgálták az épületet. A tiszaújvárosi üzembaleset minden sérültje elhagyhatta a kórházat, ketten pedig már ismét munkába álltak, közölte a MOL. Az olefin együzem szénhidrogén mentesítése befejeződött, így fokozatosan megkezdődhetnek a helyreállítási munkálatok.